lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: Dalok, amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki. Boldog leszek, nézd csak meg. Boldog leszek levegő ki. Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki. Boldog leszek, nézd csak meg.
2: Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

slágert, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól

Forrás Rádió. Hallgass minket online, bármerre is jársz. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: túl kevés.
1: Forrás Rádió, mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Hétköznap este is legyen tánc! Ez a Light Session! Este 8-tól 10-ig!

Live Session. Legyen tánc! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense DJ Bóli.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Városszerte útfelújítások zajlanak július második felében Tatán. Népszavazási kezdeményezés indult a december 24-i munkaszüneti nap érdekében. Korlátozza az EU a szudáni arany és az aranykitermelést segítő anyagok kereskedelmét. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Tata több pontján zajlanak útfelújítások július második felében. A felújításokat pormentesítéseket Tataváros önkormányzata megbízásából végzik, írja tata.hu. A munkálatok előkészítése során az egyes helyszíneken időszakos részleges útlezárásokra kell számítani. A technológiából adódóan a bitumenes zárás idején teljes útzár is lehet, amely maximum fél-egy órát vesz majd igénybe. A forgalmi rend változásairól a kivitelező minden esetben táblákkal és jelzőrös forgalomirányítással tájékoztatja az autósokat. Az érintett utcákból teljes zárás esetén is ki lehet majd hajtani reggelente, délután pedig vissza lehet térni. A részletes helyszíneket a város honlapján találják, kérik és köszönik a közlekedők figyelmét, türelmét. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A december 24-i munkaszüneti nappá nyilvántartásáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni. A KASZ ezért több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatta az MTI-t hétfőn a szakszervezet. Az aláírásgyűjtés helyszíneinek listája a kasz.hu oldalon érhető el. Korlátozó intézkedéseket vezetett be az Európai Unió a Szudánból származó arany vásárlására, importjára vagy átadására a háborús gazdaságot célzó szankciós rendszerének részeként, közölte az Európai Unió tanácsa hétfőn. Az arany mindenfajta kereskedelmének korlátozása mellett a hétfőn elfogadott határozat tiltja a higany, a cianid eladását, szállítását, átadását vagy exportját Szudánba. Ezeket az anyagokat ugyanis széles körben használják az aranykitermelésben. A korlátozó intézkedések a kapcsolódó szolgáltatásokra, köztük a technikai segítségnyújtásra, a közvetítői szolgáltatásokra és a pénzügyi segítségnyújtásra is kiterjednek. A terrorellenes rendőri szolgálat vette át a Vidicomp gyilkosság vizsgálatának irányítását. Shabana Mahmood brit belügyminiszter az X-en hétfőn közzétett tájékoztatásában közölte, hogy a rendőrség számos nyomozati szálat követ a bűncselekmény indítékának megállapítása véget. A hatóságok egyelőre nem nyilvánították hivatalosan terrorcselekménynek a gyilkosságot. A 78 esztendős Anne Vidicombot, aki évtizedeken át a brit belpolitika egyik prominens szereplője volt, a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában találták holtan csütörtök este. A területileg illetékes Devon és Cornwall megyei rendőrség pénteken hozta nyilvánosságra a politikus halálhírét, közölve egyben, hogy halála előtt Anne Vidicomb súlyos sérüléseket szenvedett, ezért gyilkosság gyanújával indult vizsgálat.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint napos, gyengén felhős időben lesz részünk, csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 28 és 35 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan Best of I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: A férjek állítólag nagyobb stresszt okoznak a nőknek, mint a gyerekek.
2: Imádom.
1: Ez derült ki egy friss kutatásból, amit hát elvileg a Padovai Egyetem kutatói. Ugye Padova nagyon szép hely, ott van Velencétől nem messze.
2: Pedig az olaszok nem egy stresszes nemzet, ezt lehet tudni a keverőpultunkról is, amit legyártottak úgy, hogy minden világít rajta, de semmi nem működik, és mégis boldogok, és megélnek abból, hogy ezt eladták nekünk. Tehát, hogy valahogy...
3: Csak mi anyázunk, igen.
2: És várjál, az a kutatásnak a végeredmény, és akkor induljunk ki a végéből egy kicsit, hogy hiszen egy boldog, nyugodt édesanya az egész családra pozitívan hat. Ez mennyire igaz? Ezt nálunk úgy fogalmazta meg a család, hogy a nő, az anya a család tűzhelye. Tehát, hogyha az úgy rendben működik, muzsikál, akkor ott mindenki szívesen van körülötte, mindenki szívesen megmelegszik. De hogyha ott gond van,
1: Akkor
3: mindenkinek gondja van.
2: Akkor
3: van.
2: Futás.
1: Bizony.
2: Igen. De gondoltátok volna, hogy ebben lehet igazság? És akkor nézegessük meg, majd hozom a számokat, csak egyet itt az elején bedobok. Több mint 7000 édesanyja részt vett ebben a kutatásban. Két sokkoló információ. Az egyik, hogy a megkérdezettek átlagosan 8 és félre értékelték a stressz szintjüket. De ez nagyon durva, nem mindegy. A másik pedig, hogy a nők szerint sokkal idegesítőbbek a férjek, mint a gyermekek.
1: Én simán aláírom, tehát én simán elhiszem, hogy így van. Tényleg.
3: Én meg sajnos nem tudok nyilatkozni, mert nincs férjem. Vagy lehet, hogy nem sajnos, de el tudom képzelni.
2: De mi idegesítene jobban, hogyha férjed lenne holnap, vagy gyereked?
1: Nézzétek, ha csak abba belegondoltok, hogy a gyerek még nevelhető. A gyereknek igen, rengeteg minden formálható. Elnézhető, pont azért, mert gyerek. De hát ott van ugye melletted egy elvileg felnőtt ember.
3: Ez de szépen fogalmaztat, hogy elvileg.
2: Jó, de azért sok feleség vagy sok nő úgy véli, hogy a férj is nevelhető.
1: Hát megpróbálják, de hogy inkább kevesebb, mint több sikerrel szerintem. Ugye mondtad már, hogy több mint 7000 édesanyja vett részt ebben, és a nők 46%-a szerint a férje nagyobb stresszforrás, mint a gyermeke. De elég sokan mondják ezt, hogy azért a férj az sok-sok fejfájást okoz nekik.
2: Na jó, de alapból ez a téma. Tehát én mondtam, hogy bedobom a mi véleményünket is, de akkor te ezzel az oldallal azonosulsz? Mert nekem a feleségem azt mondta, hogy nálunk ez nem igaz.
1: Nyilván nálunk sem igaz.
2: Persze.
1: Teszem hozzá gyorsan.
2: A jelenlévők mindig kivételek. Mi az, ami a legidegesítőbb lehet? Én meginterjú voltam a feleségemet tegnap, és azt mondta, hogy szerinte ez a kutatás ez teljesen igaz lehet, ha például a férj ilyen gépfüggő, ilyen gamer.
3: Aha, igen.
2: Ne, hogy akkor gyakorlatilag tényleg az van, hogy ül valaki a gépnél, és a feleség csinál mindent, és ő csak nyomogatja a gépet. Tehát, hogy ez például szerinte egy ilyen helyzet.
1: Nem kell ahhoz szerintem gamernek lenni, vagy játékfüggőnek lenni.
2: Akkor mi hol borul el?
1: Simán annyi, hogy nem segít be otthon. Simán annyi, hogy ő hazamegy, őt ki kell szolgálni, és hogy minden
3: nyomogatja
1: az asszonyra
3: egész
1: hárul.
3: Nap a telefont akár
1: telefont,
3: igen.
1: Vagy bármit. Tehát, hogy az asszonyra hárul a gyereknevelés, a háztartásnak a vezetése, a minden. Sőt, ha még megkér mondjuk bármit, kér a férjétől, akkor a férj még azt se teszi meg.
2: Uh-huh. Nem az van, hogy az elején a kapcsolatnak még ott van ez a bizonyos rózsaszínköd, és akkor így többet elnéztek a férfiaknak, és a férfi meg megszokja, hogy itt nincsen más, és egy idő után, ahogyan ez a köd ennek hatására is, meg amúgy is egy kicsit így kezd oszlani, úgy egyre idegesítőbb az, hogy a férfi nem csinál semmit.
3: Igen, meg azért mi hajlamosak vagyunk, nem tudom, a férfiaknál ez hogy van, de hogy azért sok mindent belelátni a férfiba. Ami aztán igen, egy nem tudom, 8 év múlva már azt mondod, hogy úristen, miért nem csinálja meg, és valószínűleg 8 évvel ezelőtt sem csinálta meg, csak akkor még úgy voltál vele, hogy minden más olyan gyönyörű.
1: Szerintem ez egyébként nem ilyen, csak a nők látják bele a férfiba, hanem fordítva ugye? Is igaz, tehát hogy egyszerűen a szerelem teszi. Tehát tudjátok, a szerelem ölbutít és nyomorba dönt. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. Na jó, ezt nem szokták mondani, ez van az alkoholra. De vannak párhuzamok még a kettő között.
2: Melyiket teszitek idegesítőbb pakliba? Hogyha a férj fogja magát és kimarad este, és azt mondja, hogy a haverokkal volt, és kicsit ilyen spiccesen érkezik meg, de otthon nem csinált semmit, mert ugye kim volt ilyen kis bulikázni. Vagy ha a lánygyereknek meg volt adva, hogy legyen otthon este 9-re, és 10:30 körül sétál be az ajtón. Melyik az idegesítőbb?
1: Hát ha lánygyermek, akkor nyilván az utóbbi. Hát az egy
2: gyerek esetén meg az apa? Na a feleségként melyik a durvább, Kitti?
3: Feleségként, hát a gyerek, gyerek, most...
2: Akkor is,
3: tehát... Most azt mondom, de nem érdekel, hogy jól bulikázott a férj.
1: A gyerek legyen rendben, a férj meg azt csinál, amit
3: tényleg akar. Halány a mai világban.
1: Innentől kezdve hétfőnként mindig hozunk valamiféle dilemmát, úgyhogy ma is dilemmázni fogunk. Ádi tolmácsolja.
2: Igen, a mai dilemmám egy nagyon komoly dilemma, és azért is kérdezem, drága hallgatók, hogy majd, hogyha én oda jutok, akkor jól tudjam csinálni a dolgot. Tehát, hogyha van az embernek egy kis házi kedvence, tegyük azt mondjuk, a gyermekét akarja vele valamire nevelni, tanítani, stb., és az a házi kedvenc mondjuk azt megmordál. Tehát, hogy úgy látod, hogy furcsán fekszik a hörcsök, és nem kér enni. Vagy egyszerűen nem mutatja a trükköt, amit tegnap még tudott. Akkor mit lépsz? Megteszed-e azt a szívességet, hogy titokban kicseréled egy viszonylag ugyanolyan hasonló hörcsögre, vagy úgy döntesz, hogy akkor ez most tanulópénz, és elmagyarázod a gyereknek a halált?
1: Én szerintem elmagyaráznám. Egyrészt
2: tényleg?
1: Igen. Jó, mondjuk az én gyerekeim már elég nagyok ahhoz, hogy ne tudjam őket a falnak vezetni így, hogy ez ugyanaz az állat, mert úgyis észrevennék, hogy nem ugyanaz. Plusz én azt gondolom, hogy akkor így tényleg van valamiféle ilyen nevelő célzata ennek az egésznek. Nyilván szomorúak lennének, persze, tehát, hogy én ezt éltem, hát nem is gyerekként, de nekünk pusztult el kutyánk, ráadásul én találtam meg. De tudjátok, van az a poén ilyen képpel terjed az interneten, nincs meg, hogy jaj, meghalt Némó, hát ezt izé nem tudhatja meg, és ugye arra megy ki, hogy a gyereket cserélik ki igazából. Tehát, hogy ugyanaz, hoznak másikat.
2: Ez nem volt meg, de ez tetszik, csak értem, de egy kutyát viszonylag nehezen pótolsz már, hogy olyan értelemben, hogy ott azért tényleg feltűnő, de hogyha volt egy aranyhalad, vagy volt egy hörcsögöd, azért ott van lehetőség az utántöltésre.
1: Jó, hát a hörcsögnél, az aranyhalnál szerintem könnyű, ott lehet, hogy tényleg nem venné észre, de azért a hörcsögnek itt a bundájában van más mintázat.
2: Bizony. Jó, de nem egy ismerősöm van, akinél már 8. hal van, aztán nem tudnak róla semmit a gyerekek.
1: Jó, a halat azt mondom, jó, azt szerintem lehet pótolni. Hörcsögöt, tengeri malacot, bár eleve a tengeri malac nekem arra mondta azt az egyik haverom régen, hogy nekik tengeri malacuk van, azt mondja, figyelj, a világ legegyszerűbb állata, alszik, eszik, a kettő között enni kér.
2: Jó, hát na, de kevésbé szórakoztató, mint mondjuk egy kutya. Tehát a szórakoztatási értéke valahol a hal meg a kutya között van. Nem?
1: Nagyjából igen. De én biztos, hogy elmondanám a gyerekeknek, hogy igen, hogy neveznek el egy halat. Elneveznek egy halat egyáltalán?
2: Persze.
3: Szerintem igen.
2: Eugén.
3: Ha 100 darab van az akváriumban, de...
2: Vilmos. Én Vilmosnak hívnám a halat.
1: Jó, tehát, hogy Vilmos a hal elpusztult. Igen. Akkor meggyászoljuk, elbúcsúzunk tőle, és akkor majd veszünk helyette. Jön majd Eugén az új hal.
2: Használ el szó vicceket, hogy Vilmos meghalt.
1: meghal.
2: Érted?
3: Jaj.
2: Haláli poén volt. Hallottad már?
1: Na, jó. Szóval én biztos, hogy elmondanám. Igen.
2: Kitté, neked volt egy sztorid, nem?
3: Hát igen, nekem van ezzel kapcsolatom, mert igen, én gyerek voltam, első hörcsögünket megvettük, ami egyébként mindenkit megharapott a családban, engem nem, mert
2: nem
3: ugye három ember már végig harapott, én nem tettem be az ujjamat, lehet, hogy én megúsztam.
2: Ja, hogy engem nem harapott meg a hörcsög, mert én nem nyúltam oda.
3: Igen.
2: Aha, tehát Kitté már akkor is furmányos volt.
1: Hogy hívták a hörcsögöt?
3: Fú, az elsőre nem emlékszem, mert utána aztán kettő jött. És,
1: de nálad ez pasiknál is így volt, hogyha egy nem működött, akkor kettővel pótoltad?
2: Várjál, és akkor ezért, mint ha Bélának hívták a hörcsögöt, akkor második Béla, meg harmadik Béla, tehát így mentetek tovább.
3: Igen. Na szóval, hogy őt aztán úgy találtuk meg, hogy a lábai ugye az égnek álltak.
1: Te pihent.
3: Igen, pihent.
1: Maratoni pihenés nyomott. Téli álmat aludt.
3: Igen.
1: Nyáron.
3: És akkor így anyuval azt hiszem, hogy együtt vittük le a kis holtestét, meg ilyenek. Tehát, hogy szerintem amúgy meg kell adni a lehetőséget, hogy a gyereke elgyászolja.
1: Meg azért bárhogy nézzük, gyerekek, a halál az élet része.
3: Hát pontosan.
1: Tehát a gyereknek is ezt is meg kell tanulni. Nem csak a jó dolgokat kell igen. A gyerekkel megismertetni.
3: Ráadásul bárhol találkozhat vele, hiszen naponta történnek balesetek, bármi. Tehát.
2: Ugye 3,5 éves a kislányom, és képzétek el, hogy nagyon imádja a bogarakat, és kiment valamelyik nap így a teraszra, és láttak valamilyen döglött bogarat kint. És kérdezte a Petrától, hogy akkor itt most mi van. És akkor a Petra így finoman mondta, hogy hát elaludt. Vagy az is lehet, hogy elpusztult. Úgyhogy nálunk már elébe ment a dolgoknak.
1: Tessék, látod? Ő maga dobja be, és akkor én döntött, csak rá kell búrítani.
3: És mit szólt hozzá a kislányod?
2: Teljesen tovább ment, elfogadtad. Ugye itt nem volt nyilván kötődés. Én is nagyon egyetértek veletek, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a dilemmát így viszonylag hamar le fogjuk varni, de ennek ellenére azért ez egy nagy dilemma lehet. Tehát főleg, hogyha tényleg még pici a gyerek, mert én azt mondanám, hogy én azért életkorhoz is kötném a dolgot. Nyilván állatfajtához, meg életkorhoz. Tehát, hogyha hogyha mondjuk 2 vagy 3 éves a hajnal, és egy halról van szó, akkor én azt pótlom. Uh-huh. Tehát, hogyha olyan életkorban van, amikor én úgy ítélem meg, hogy itt már el tudom magyarázni, akkor valószínűleg neki megyek, hogyha nem, akkor lehet, hogy én meg tudom érteni azt a szülőt, aki kicseréli a halat.
1: A halat igen. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy...
2: Nekem még a hörcsögöt is, tehát valahol ott van a határ.
3: Nem.
1: Mert egy, nem tudom, egy halhoz, nekünk volt halunk még nem sokáig. Nem bírta. De hogy... De hogy én szerintem, hogy valamiért elpusztult szegény. De hogy egy halhoz szerintem azért nehezebb érzelmileg kötődni. Jó, hát a hörcsökösre...
3: Figyelj, de
1: nekem azért inkább lehet, igen.
2: Nekem nagyon nagy érzelmi kötődésem volt halhoz, mikor kisgyerek voltam, és elvitt apa horgászni, akkor kifogtunk egy naphalat. Na most azt nem lehet hazavinni, tehát ez ilyen védett, vagy nem tudom, de én nagyon ragaszkodtam hozzá, és hazavittük, és az akváriumunkban az egyébként vadon talált naphal, az még évekig eléldegélt, és képzeljétek el, az a rohadék a születésnapomon döglött meg. Pont a születésnapomon. Ádi, boldog születés, mit van? Nem, mit csinál Vilike?
1: Ja, hogy te azért, mert ő tényleg Vilikének hívták?
2: Nem hívtam sehogy, de 3 évig élt, mindenféle dolgokat túlélt. Tehát olyat, hogy dobtunk égő karácsonyfát a vizébe, hogy eloltsuk, és ne gyulladjon ki a lakás. Akkor Jézusom. Voltak, amik ez a Vilike, amikor volt ez a víz, most csak elneveztem, volt ez a víz levegőztető rendszer, aminek az aljához ő úgy odaúszott, hogy akkor most mi történik, az beszippantott, és föntet ilyen élményfürdőzött, és másodszor is oda ment, és akkor már nem tudom, mire számított.
1: Lehet,
2: nem
1: volt túl okos.
3: Figyelj, be akartad neked tényleg bizonyítani a születésnapodon, hogy a születéssel együtt a
2: halál is, de kedves.
1: Az életre nevelt téged, Vilike a naphal.
3: Istenem, ez a kis hal.
2: És ezt tudjátok, hogy egy csomó hal öngyilkos lesz, tehát a Petrának a hala az megkiugrott a kis akváriumból. Náluk az volt, ilyen harcos halai voltak, egy neki meg egy
1: nem volt némi kritika a Petrának az állattartási szokásaival kapcsolatban?
2: De mert,
3: nem ezt tetszett
2: volt,
3: meg benne, ugye?
2: Volt a Petrának egy harcos hala, meg a tesójának egy, és a Petra harcos hala mindig megette a bátyának a harcos halait, és akkor ott mindig ott megsértődött a Petra tesója, hogy az ő hala mindig alul marad, és akkor mindig vettek új halat, tehát ott ment a kis hal küzdelem.
1: És lehet, hogy ezt valaki nem merte bevállalni, és inkább kiugrott?
2: De nem tudom, szóval igenis lehet kötődni egy halhoz. Szépen fish fighting. De persze.
1: Kihangosítom az előbbi adáson kívüli kérdésüket.
3: Nem.
1: Biztos?
3: De. Nem.
1: Kitti, olyan szép színed van. Hol lett ilyen szép színed? Az utcán?
2: Lenne az utcán, nincsen kegyelem.
1: Az biztos.
3: Az egy jó.
1: Hát, nézd, én nem ítélkezem.
2: Értem én, hogy a rádiósok küzdenek a fizúért.
1: Igen, mindenki úgy keres pénzt, ahogy tud.
2: Nem, hát itt arról van szó, hogy ugye a Kitty a hírszerkesztő, ő lenn van az utcán, figyeli az eseményeket, tehát nem csak újságból tájékozódik.
3: Persze.
2: Van még újság? Amúgy, van még, ami megjelenik?
1: Egy-kettő még van, a megyei már nincs, de egyébként van.
3: Igazából, mivel gyalogosan járok mindenhová, így közöttünk látszik a különbség, mert a kocsiba visz.
2: Igen, tehát látszik, hogy... Mert engem most visznek, engem sofőr visz, képzeljétek el, mert ugye nem vezethetek nyilván törött csuklóval, tehát hogy engem most szállítanak.
1: De miért egyébként, hogyha automataváltós kocsid lenne, azt tudnád?
2: És képzeld el, hogy megpróbáltam, megkérdeztem, utána néztem, mert nem mintha lenne automataváltós kocsim, de az autószerelőmnél vannak ilyen kölcsönzések, hogyha ez a helyzet, és akkor gondoltam, kicserélem az enyémet, azt mondták, az se lehet.
3: Na.
2: De én egyszerűen nem értem, tehát hogyha máskor az egyik kezemben tud lenni a szendvics, a másikban a mobilom, és mégis megyek, akkor most mi a baj? Egyel már dupla olyan jó vagyok.
3: És ezt a rendőrök is hallották, igen.
2: Kezdi csokonom, üdvözlök. Nyilván ez egy vicces reggeli szórakoztató műsor.
1: Így van, tele fiktív tartalomban.
2: Nyilván.
1: Nem, de hogy szerintem egy automataváltósat azért tudná, tehát most érted ott azért.
2: Is.
1: Ugye? Tehát, hogy beteszed D-be, aztán akkor mész, hát most bal kézzel ved. Jó, hát mondjuk, ja, hát azért autópályán mondjuk egy kézzel, hát én is két kézzel fogom. Én mindenhol két kézzel fogom a kormányt. Bocsánat, akarom mondani, miről beszélek.
2: Miről beszélsz, hogy? Egyébként nem annyira rossz ez a kényelmes élet. Reggel hoznak, visznek, és este vagy délután, amikor megyek, akkor meg vonatozom, és kitanulom a mávot. Olyan jó dolgokat tanulok el, tehát, hogy tök vicces az, hogy amikor bemondják, hogy a menetrend szerinti járat előreláthatólag 120 percet késik. Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük. Mindegy. De hogy ezen a szakaszon tök jó, mert ha késik 120 percet a Budapest felé menő vonat, akkor az előző 2 órával késő vonat nekem pont jó. Tehát, hogy igazából olyan nagy bajban nem kerülök.
3: Ez így van.
1: Elvész 4-kor a 2 órásival. Hát most
2: engem tökre nem kerülök. Tehát, hogy ez így működik. Ez akkor gáz szerintem, hogyha valaki olyan útvonalon van, ahol sokkal ritkábban jár, vagy egy vonat van van, vagy be kell érnie. De hogy én hazafele, hogy érek haza? Ha?
1: Igen, itt azért, na, szóval ezen a vonalon azért én azt gondolom elég sűrűek a járatok. Na, de Taylor Swift szemetét ígértük, úgyhogy itt már a Kitty utcai pénzszerzésével meg mindennel foglalkoztunk.
2: Amúgy félrevezető a hír egy kicsit. Ugye a Taylor Swiftnek volt a nagyon nagy szabású esküvője, nem tudom, hogy mennyire követtétek, de az a lényeg, hogy itt nem konkrétan az ő szemetéről van szó, csak erről fogunk majd egy kicsit vizionálni, mert itt van Justin Zsinyák, akinek nyilván ti is követitek a művészetét, egy híres New York-i művész. Mm-hmm. Ugye?
1: Nagy rajongója vagyok, gyerekkorom óta.
2: Neked is van a nappaliban kettő Justin Zsinyák?
1: Igen, a Justin Bieber-t hallgatok, és közben Justin Zsinyákot nézek.
2: Na, és ő találta ki azt, hogy ugye rengeteg rajongó elment erre az esküvőre, nyilván senki nem jutott be, ráadásul olyan szinten őrizték, hogy nem is nagyon láttak az egészből semmit, de mégis ott voltak, hogy mi ott voltunk Taylor Swift esküvőjén, és ez a művész ezeknek a rajongóknak a szemetét gyűjtötte össze, buszjegyeket, metrójegyeket, flakonokat, mindent, és ebből csinált ilyen kis ajándékcsomagokat, Pocket Garbage néven, tehát ilyen zsebszemét néven, és ezeket kezdte el árulni a TikTokon $25, és vették.
3: Tehát ki gondolta volna?
1: Gondoljatok bele, hogy emberek pénzt adtak más, szintén ismeretlen emberek szemetéjére.
2: Egyetlen nap alatt minden elfogyott. Tehát szerintem itt nyilván nem nyilatkozom le, hogy minden elfogyott, hanem csinálok még otthon szemetet, nem? Tehát,
1: hogy én arra jöttem rá, hogy mi vagyunk a hülyék, hogy nem így keresünk pénzt.
2: Pontosan. Lenne Magyarországon bárki, akinek szerintetek az ilyen jellegű szemetére rámennének? Mert szerintem ilyen nem. De a személyes szemetéről beszélünk, olyan már volna?
1: Figyelj, a nagyon felkapott előadóknak szerintem igen. Tehát
3: szerintem
1: azért...
3: a tinédzserek körében mondjuk egy Tideni, vagy egy Azaria,
1: vagy lehet, egy Dash.
3: Igen.
2: Na jó, de a őnekik
1: igen.
2: Ja. Tidenének belemerni a nyúlni a kukájába, nem félne, hogy beléd áll valami?
1: Jaj!
3: Jaj, ne bást! Adon itt!
2: Ne maszkoljuk el a srácot, igen, jogos. De hogy tényleg... Ki az, akinek szerintetek ti belemernétek nyúlni a szemetébe? Egyáltalán megcsinálnátok-e, hogyha most azt mondom, hogy a havi fizudat megkeresed egyetlen egy koncert szemetével, most ezt mondjuk ezt, mert egyébként megkeresed, hogyha ilyen $25, ez mennyi pénz? Az $5 × 5x5, ilyen hülye, még senki nem számolt ezt ki, ugye?
1: Jó lesz, kb.
2: 6000 forint, nem?
1: Jó, kicsit szerintem több, de, ja, de jó lesz az.
2: Jó, mondjuk akkor ilyen...
1: 7-8 mondjuk.
2: Tegyük azt, hogy Magyarországon vagyunk, mondjuk 6000 vagy 7000 forintért áruljuk valakinek a szemetét, akkor összejöhet. Egy nap alatt, egy koncert után a szemetesből megkeresnéd a havi fizudat. Meggondolnád?
3: Meg.
2: De én is.
1: Simán szerintem bárki meggondolná, persze.
2: És bárkinek belenyúlnátok a szemetébe? Tehát, hogy van olyan fellépő, akinek inkább, meg van olyan, akinek kevésbé, vagy nem is válogatnátok?
1: Hát most nem fogod neveket mondani, de azért a backstage-ekben én így láttam, hogy kik azok, akik mondjuk ordinári nagy kupit hagynak maguk után, és kik azok, akik mondjuk relatíve keveset.
2: Uh-huh. Mire mennél rá? Tehát, hogy próbálnád összegyűjteni a poharakat, amiket megnyalt, meg amiből ivott? Mert szerintem abban van a nagy pénz, ami ott van a DNS-e.
1: Igen, szerintem is. Tehát, hogy tényleg ilyen üvegek, meg poharak, meg mit tudom.
3: Szívószál.
1: Beleharapott a pizzába a maradék részét, meg visszadobta, mert ilyen pofátlan, based on true story nevet nem mondott.
2: Tényleg?
1: Igen.
2: De hogy azt ki is vetted?
1: De hogy vettem ki, hülye vagy, csak ezt láttam, hogy ilyet csinált már.
2: Volt olyan híresség, aki mondjuk ivott egy poárból, és utána körben nyaltad, hogy te is.
1: Ja. Nem? És akkor már mintha smároltunk volna.
2: Tehát kb.
1: Nem.
3: És reméljük, nem férfiat?
1: Járuld el a titkomat? Nézd, én azt gondolom, hogy ha tényleg egy előadó annyira népszerű, mint mondjuk most a Taylor Swift, akkor az ő nevével már, bocsánat, de hogy tényleg minden szemetet szó szerint, vagy átvitt értelemben is el lehet adni.
3: Én mondjuk megmondom őszintén, biztos nem leszek népszerű, de fogalmam sincs, hogy a Taylor Swiftet miért szeretik ennyire. Én mondjuk az ő szemetéért se fizetnék. Tehát, hogy akkor már Ricky Martin.
2: Ki az, aki, ezt akartam kérdezni, ért? Hogy Ricky Martin szemetét, azt úgy, de hogy csak úgy elmondhast, hogy ott van. Nekem volt például Sumigumim.
3: Micsodád?
2: Sumigumim.
3: Ja.
2: A Forma 1-re mentünk ki, és örvénygumim is volt, meg sumigumim is. Na, gondoljátok
3: ilyen,
2: tovább.
3: Ez bármit, hogy mire használod, oké?
2: Na,
1: azért a sumigumi, ez lehetne mondjuk egy paprika dal címe. Igen. Akár a Csovi-Csovi Jászper után szabadon.
2: Sumigumi.
1: Ádika kiskoráról szól. Ádika, a sumigumi.
2: Ádika kiskora.
1: Sumigumi.
2: Ádika is, igen, a sumigumi. De hogy nektek volt valaha celebere kétek, amit őriztetek, vagy amire így vigyáztatok? Nekem ez például ilyen volt, de van Csonk András aláírásom.
1: Azért most nagyon irigyellek.
2: Nektek semmi?
1: Nem, nekem aláírásaim voltak, de nekem focistáktól.
2: Focistáktól? Volt tárgy is? Amit, mit tudom én, a toll, amivel aláírta
1: Nem, maguk az aláírások. Sőt, lehet, hogy azok még valahol egyébként meg is vannak, mert egy ilyen kis füzetbe gyűjtöttem, de hogy abban olyanok voltak, hogy mondjuk az Albert Flóriánnak az aláírása, aki az egyetlen aranylabdás magyar futballista. Tehát, hogy bocsánat, tudom, hogy nem egy Csonka András, de hát na.
2: Jó, hát kicsi neked?
3: Hát nekem még gyerekkoromban Kovács Katitól volt.
2: Az sem rossz.
3: Szerettem volna Hevesi Tamástól, de ő...
1: De ő adott inkább egy csíkos nap eljött.
3: Nem adott semmit, úgyhogy innen is, Tomi, ne haragudj, de...
2: Figyelj, szerzek, esküszöm, szerzek neked valamit. És azon gondolkozom...
1: Hívjuk el valamikor a Hevesi Tomit, és jó, cickóra nyom neked egy aláírást.
3: Most már nem érdekel.
2: A nagyapámnak volt olyan tolla, amivel Niki Lauda írta le. Utoljára.
1: Na az menő.
2: Azzal nem lehetett írni, mert az volt az, amivel utoljára Niki Lauda írta le.
1: Figyelj, szerintem azt egyébként tök sok pénzére is lehetne adni. Csak mondom, kis biznisztip. Hát tuti.
2: Akkor van ebből 6 darab.
3: Holnap szeretettel várjuk.
2: Az a baj, ezt bizonyítani kéne, hogy fényképen, hogy ő ilyenek. Tehát, hogy oké, hogy mi tudjuk, de ki hiszi el.
1: Igen, azt szokták mondani, hogy akkor ér sokat. És hogyha tudod bizonyítani, akkor viszont tényleg jó pénzére el lehetne adni.
2: Ugyanitt eladó Pataki Attila Kossuth díja.
1: És további hasonló gyivoserekék.
2: Kitti, annyit hallottam itt a készülgetésedből, hogy Veresegyháza, és én ott jártam a hétvégén. Tehát, hogy ne kössék össze az én jelenlétemet ott a dolgokkal.
1: És hogy van az asszonykórus?
2: Köszönik szépen, rendesen, jó. Itt eladó Pataki Attila Kossuth díja.
1: És további hasonló gyivoserekék.
2: Kitti, annyit hallottam itt a készülgetésedből, hogy Veresegyháza, és én ott jártam a hétvégén. Tehát, hogy ne kössék össze az én jelenlétemet ott a dolgokkal.
1: És hogy van az asszonykórus?
2: Köszönik szépen, rendesen, jól vannak tartva.

0: Rátámadt egy betörő, ameddig zuhanyzott.
1: Mi?
2: Zuhányzás közben. Zuhányzás. És mi a tusfürdőt akarta ellopni, vagy a fürdőszivacsot?
0: Nem, konkrétan kifigyelte, és az ablak nyitva volt, de szúnyogháló volt, de a szúnyoghálót feltépte, és akkor ő a fürdő felé vette az irányt.
2: Ő biztos, hogy betörni akart?
0: Hát nem, valószínű. A zuhanykabint az feltépte, ugye hát szerette volna magához húzni a hölgyet, de a hölgy Jézusa. Meg a forró vízzel elkezdte jó nagy sugárba őt le. Teperni.
2: Spritzkolni?
0: Igen. Úgyhogy annyira megijedt, hogy végül elfutott, viszont mivel a hölgy sikoltozott, vagy nem is tudom, kiabált.
2: Hát azt szoktak ilyenkor.
0: Igen. A szomszédok utána eredtek a betörőnek, úgyhogy elfogták.
1: Azt a rohadt. Várjál, hogy képzeljük el a szitút, tehát az, hogy zuhanyzás közben betörnek, abban van annyi logika, hogy akkor te valószínűleg nem hallasz meg engem, én kirámolom a lakást, amíg te fürdesz, és aztán lelépek. De ő konkrétan a zuhanyzóba ment, vajon Roland, te zuhanyzol, én betörök, van rajtam ruha?
2: Tehát, hogyha ha te betörsz, akkor rajtad vélhetően van.
1: Ez nem jó a példa.
2: De ha én zuhanyzok, rajtam vélhetően nincs.
1: Értem, csak hogy itt jelen esetben direkt a zuhanyzó nőre támadta a bűnözőt, igen, tehát akkor ő ruhában ment?
2: Tehát mondjuk úgy, hogy a motiváció vélhetően olyan, ami miatt te hozzám, nagyon remélem, hogy nem törnél be.
0: Igen.
1: Hogy megtámadlak téged, tegyük azt, most maradjunk mégis ennél a példánál. Akkor neked,
2: vagy, de jó.
1: Neked van arra időd, hogy a vizet, tegyük azt, ami mondjuk langyos és zuhanyzol, azt átállítsd forróra, hogy engem leforrázz vele?
2: Pont ezt akartam mondani, hogy azért dicséretes, igen, hogy, ennyi lélek jelenléte volt a hölgynek, igen, hogy rögtön felmérte, hogy ez egy olyan eszköz, ami kvázi egy ilyen önvédelmi fegyver lehet ebben a szituban.
0: Igazából nekem eszembe se jutott volna, csak apukámnak az intelmei már fiatal koromban, hogy tökönrugás, szemenszúrás, tehát, hogy
1: igen, mert ugye mindenhez
0: oda kap.
1: Ott a gumikacsa, meg a Johnson's Care, vagy nem tudom mi az. Esetleg a szemébe nyomsz valami sampont, csak az egy baba sampon, és nem csíp.
0: De akkor is igen.
1: Amúgy nálunk a fürdőszobában vannak gyilkos eszközök. Tehát, hogy például a hajsütő, vagy csak ott meg kell várni a betörőnek, amíg felfűt.
0: Én is a kis ollót azt tudnám a nyakába szúrni. Kicsit...
2: Biztonsági technikai pillanatok a Forrest Radio-ban. Nem eskült a támogatásával.
0: Figyelj, jogos önvédelem, úgyhogy...
1: Vagy a fülpucolót benyomni a fülébe, és...
0: Új.
2: Esetleg a körömre szerűvel túl rövidre szerni a körmét, mert az fáj.
1: Életszerű. Vagy azért DC-ben belenyomni a fejét, hát elkap valami baktériumot, ami 6 hónapon belül végez vele.
0: Egyébként durva, de én is úgy szoktam lenni, mert nyilván nyitva van az ajtó, nekem a WC meg a fürdő, na WC meg a fürdő, jó. Szóval egy helyen van a kád, meg ugye.
2: Igen?
0: Igen, és én is 600-szor megnézem, hogy be van ez zárva. Jó, nem mintha a harmadikra valaki felugrált.
2: A Paukember. A Paukember.
0: De hogy én is 2-szer meg szoktam nézni, hogy be van ez zárva.
1: Ugye a WC illatosító, ez a spray, az gyilkos fegyver lehet. Aha, tehát azzal szemben nyomsz valakit, akkor azt szerintem hat.
2: Hát lehet, hogy nem lát, de nagyon szép óceánillatú lesz.
1: És még mekkora mázli az, hogy a... mekkora mázli az, hogy a bűnöző fogta magát, és ő menekült, és ő rohant ki, mert ugye teljesen kiszolgáltatott helyzetben vagy. A sikításon kívül nem sok mindent tudsz, mert nyilván mesztelenül nem fogsz kirohanni az utcára.
2: Hát hogy sem, hát ha az életedért küzdesz, akkor hát miért rohannál ki?
1: Kirohansz?
2: Hát hülye vagy? Hát persze. Hát most, ha most érted, ha ebből lehet választani, hogy meghalok, vagy pedig kirohanok mesztelenül az utcára, hát akkor kirohanok.
1: De legalább takarod magad? Viszel egy WC kefét?
2: Hogy sőt, előtt gyorsan föl is öltözöm, kiválasztom, hogy éppen milyen ruhadarabot vennék fel a meneküléshez.
1: De úgy,
2: állna jól.
0: Parfümöt is
2: beparfümözöm magam.
1: De hogy azért nyilván előtte egy 4 fekvőtám azt lenyomsz, hogy legyen benne egy ilyen kis pámp, hogy jól
2: nézzek. Segítség! Behúzom a hasam, úgy rohanok.
0: De tényleg egyébként.
2: Popsi, kitolhass, behúz.
1: Jó, de ez nálatok egy sima szombat ott a lakóparkban, nem amikor te így rohansz az utcán.
2: Ja, hát azt adjuk is ír.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: rendezője is. A mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: Kiskezi csókolom, hát itt vagyunk 2 perccel fél hét után. Hol máshol lennénk, ugye? Otthon az ágyunkban például pihengetve,
3: anyukálva.
2: De hogy is, nem, hát jobb itt a stúdióban, szevasztok
3: el. Jó reggelt mindenkinek, szia Roland. Én ma azt álmodtam, hogy elaludtam. Képzeld el, aztán felébredtem, hogy mégsem, de ez annyira borzasztó.
2: Jó, hát figyelj, én meg nem is tudom egyébként, valamit én is álmodtam, de ilyen hajnali 2-kor én már így magamhoz tértem. Tökre kipihent voltam.
3: Tényleg?
2: Igen. Aztán rájöttem, hogy konkrétan 1 óra 59 perc van. Hát mondom, a jókor vagyok, én is kipihent, úgyhogy még visszadőltem, de nyilván, amikor megszólalt az ébresztő, akkor nem voltam kipihent.
3: Annyira durva ez, hogy mennyire lehet jó pillanatban, és mennyire lehet rossz pillanatban ébredni, és állítólag ezek az applikációk, okosórákban, telefonokban, stb. Ezt tudják, de nekem valahogy még sose vált be. Tehát, hogy ezt nem tudtam, valahogy nem bírom elviselni magamon az órát alvás közben, meg hogy akkor pont úgy kell, pont akkor, ez nekem nem jött be soha.
2: Na látod, én bármennyire óramániás vagyok, amit szerintem hát nyilván a stáb ugye tud rólam, meg hát a hallgatók is most már, de hogy például az, hogy órában aludni, ismerek embereket, akik így csinálják, na de az nekem is elképzelhetetlen, tehát engem is zavarna.
3: Esetleg egy zsebóra?
2: Persze, hogy azért legyen nálam valami. De nincs nálam zseb. Tehát, hogy nem tudom, te így mibe alszol, vagy hogy. De hogy én nekem nem nagyon szokott olyan alkalmatosság lenni, hogy a ruhadarab, ami lenne zseb.
3: Hát ezt már párszor kitárgyaltuk, hogy én miben alszom, és hát ott sincs zseb, sőt, nincs is hova csiptetni ezt az órát. Vagy hát, ha van, akkor
2: hova dughattál el, ugye? Igen,
3: az nem egy kellemes megoldás. Jó, hallod, tehát tegnap milyen jó volt odaadni a főnyereményt így a VB játékunkban. Utána még a hatás alatt voltam, annyira jó helyre ment szerintem.
2: Ja, értem, szóval Zsuzsa téged visz, akkor velne
3: szállj. Igen, úgyhogy a Szabim kapcsán azt szerettem volna kérni, hogy ott azon a héten légy szíves majd. Alakítsd már úgy a dolgokat, hogy talán hátha.
2: Ja, egy jó válasz, az mindig jó. Jó, könnyen beszélek, én múlt héten voltam.
3: Ja, mit akartam? Ja, azt, hogy idefele jövet, annyira rend volt az utakon, mint már nagyon régen, képzeld el, hogy kvázi siklani lehetett, aminek zöldnek kellett lennie, zöld volt, aminek kanyarodnia kellett, kanyarodott, tehát, hogy ennyire jó még nem volt autózni, mint ma.
2: Siklani. Vazelines utakat kívánunk mindenkinek.
3: Szó szerint vazelin.hu.
2: Hallod, most adtál valakinek egy baromi jó biznisz.
3: Most adta egyet, hogy ha nem siklik a közlekedés?
2: Igen.
3: Jó kis
2: szolgál, jó hangzik. Már rálesünk, drága állandó szágódó riportereink nyilván itt vannak. Zsoltunk meg Gyulánk, M1 Pesttől Tatabányáig. Nagyon jól autózható, baleset és hatóságmentes. Pest felé több az autó, de jól lehet haladni. Látszik, hogy nyár van, igen. Zsolt írta, egyes úton Tata Herceghalom, onnan mérsékeltebb forgalom, normál haladás. Szép az idő, jó a kedve, egy újabb szép nap a munkában. Ajjaj, Gyula!
3: Mi van veled?
2: Mit itt áll?
3: Minden jó? Szóval írd le háromszor, hogy SOS, ha mentsünk ki. Hát, hogy lehet, hogy ez egy ilyen segélykiáltás.
2: Jó, tényleg lehet, hogy... Gyula, túsz vagy? Sörhöz hozzáférsz?
3: Ja, minden jó munkahelyen. Ugye pont tegnap néztünk valami sorozatot, Andi ajánlotta, tökre tetszik amúgy, és abban van egy ilyen, hát Google-szerű munkahely, és annyira menő, ahogyan úgy bemennek dolgozni, és akkor ilyen kanapék vannak, az egyiken ez fekszik, a másikon az, akkor van ilyen csocsóasztal, kimennek a kis konyhába. Ezt Magyarországra is kéne.
2: Ja, én fekete bőrkanapés sorozatokat.
3: Ja, egészen más, régen, a magyar verzióját ismered ennek az egésznek?
2: É, ott is van kanapé, igen. Ott is fekszenek rajta egy idő után.
3: És valahogy mindig csak nőket vesznek fel?
2: Hát én nem is értem ezeket a munkahelyeket, tényleg.
3: Furcsa az élet, na. Közben egyébként a másik, amit el akartam mondani, hogyha van kisgyereked, és nem tudod, hogy nyáron mit játszatok, tegnap föltaláltam egy tök jót, és lehetséges, hogy ezt is majd most ilyen társasjáték cégek el fogják adni előbb vagy utóbb, de akkor a 10%-ot küldjétek, léci. Ja, közben Gyula ír, hogy mennyi és milyen sört vigyek. Hát nyújj be ott a munkahelyeden a hűtőbe, ami van, első sor.
2: Nekem meccsört, ha már egyébként
3: is. Meccsört, milyen férfi vagy te? Te a Szilvából is lekvert csinálsz.
2: Hát nem, de most én kérek elnézést. Miért? Nem azt mondtam, hogy citromos nullásat.
3: Meccsör. Jó, hát...
2: az mondjuk nem sör. De a meccsör az sör.
3: Mondjuk a meccsörrel ilyen PC vagy. Az a pont megállsz a két nem között.
2: Unisex.
3: Jó, van jó meccsör, de nem ezek a konzervesek, hanem az igazi.
2: Hát az igazi, de azért a konzerves se rossz.
3: Zsolt adja a meccsört. Jó, akkor ti fogtok meccsörözni, én meg a Gyulával iszom normálisat, jó, megdumáltuk. Na, de hogy az van, hogy a játékomnak a lényege a kincskereső játék. És képzeld el, azt úgy kell játszani, hogy otthon eldugsz kincseket, és kvázi mint a tojáskeresés, csak annyi a különbség, hogy készítesz egy térképet a gyerekednek, hogy hova rejtetted el a kincseket, vagy ilyen kis verseket komponálsz, hogy mit tudom én, beraktam a kis piros ajtós házikójába, és akkor itt vagyok a piros ajtó mögött, és meg kell találni a kincseket a lakásban. Te hallod, úgy imádta.
2: De figyelj, Magyarországon a lakosság jelentős része ezt játsza, így keresi a spórolt pénzt, csak nincs hozzá se térkép, se versike.
3: És nem a saját lakásában, nem?
2: Hát ez igen.
3: Ez egy másik módszer. De hogy ez a kincskeresés mennyire bejött tegnap, azóta egyébként, amiket így már elfelejtünk, mert ugye én úgy csinálom, hogy eldugok először 5-6 kincset, aztán már nem emlékszem, hova dugtam, de akkor kéne rajzolni a térképet. És akkor hát ilyen random kincsekre bukkansz odahaza.
2: De várjál, nálad ez nem működik? Mert én például, ha nem találok valamit, akkor végig gondolom, hogy hova tenném. És ilyenkor rendre megtalálom, mert hogy hülye vagyok, de legalább kiszámítható.
3: Tehát, ó, értem. Ez egyébként olyan a rossz vagyok, de használható. Tehát a hülye vagyok, de kiszámítható. Egészen hát, jodan lenne.
2: Az még hagyjál, de el is tudnám úgy énekelni, mint annó a mehet.
3: Na, az meg tuti. Csoki? Na, a Csoki Ice jut erről is eszembe, már az a baj. Elvittél egy olyan irányba.
2: Értékelem.
3: Egy olyan irányba, gondoltam. Na, de hogy...
2: Jeges Csoki nyáron, ahogy is jó, nem? Mondjuk ne akard el szopogatni.
3: Úgy féltem. De én kezdtem, szóval igazából...
2: Bizony, tátott szájjal.
3: Igen,
2: oda.
3: Besétáltam, igen. Na, hogy én a legtöbbször nem hagyok el dolgokat, de hogyha elhagyom, akkor nagyon. Tehát ott akkor lehetsz akármennyire kiszámítható. Legutóbb tudod, mit hagytam el úgy, hogy azóta sincs meg?
2: Hát én nem tudom, valamelyik exedet, de nem. Tehát,
3: azt hagyjuk, az a pincében volt, és ott maradt.
2: Ja!
3: Hát ez más kérdés.
2: Ki, hol tartja?
3: Egy fülhallgató vagy fejhallgató elosztót, de ezt úgy képzeld el, hogy az nagy, itt van benne egy ilyen, tehát hogy ez például ja, itt olyat, az, aha. Tehát hogy csak a hallgató kedvéért mekkora ez, tehát mint egy vajtartó doboz. Mint egy vaj.
2: Hát
3: ez
2: nagyobb, mint egy vaj.
3: Nagyobb, mint egy vaj. Van hozzá konnektorba dugós ízés.
2: Doboz.
3: Fogalmam nincs, hol van.
2: Hát mondjuk az azért gáz, mert azért ennek van értéke. Tehát nem az van, hogy tényleg egy műanyag ételhordót nem találsz.
3: Elmondom, hogy miért gáz. Azért gáz, mert el akartam adni, és jött a vevő. Azóta sincs meg. El kellett küldenem, hogy bocs, nincs meg. Szerinted mennyire néz hülyének? Tényleg, először várattam fél óráig, még kerestem. Majd mondtam, hogy bocs, nincs meg.
2: De ezt tényleg paraláltad.
3: Tehát, hogy nekem ilyenek vannak az életemben.
2: Magadat fosztottad meg pénztől.
3: Hát is, meg őt egy...
2: Mondjuk megházasodtál akkor is, de...
3: Kész, teljesen kész.
2: Bocs,
3: a házasság az csak hoz pénzt.
2: Tényleg?
3: Nem. Csak gondoltam rád zárfala.
2: Megpróbálod hát.
3: Én igazán megpróbáltam, tényleg. Nem, hát aztán ki tudja, figyelj, sziasztok, én a lányom 18. szülinapi ajándékát rejtettem el, imádom, úgy, hogy kis rávezető versikéket írtam, és kb. A 6. helyen már nem vers volt, hanem az ajándék. Ez tök jó, én azt hittem, hogy úgy fog folytatódni, hogy azóta se találjuk. Tehát, hogy az milyen, és pónit vettem, tudod?
2: Adó képzeld, volt olyan, hogy szomszédgyerek pónit kapott, nagyszüleim szomszédja, ott kaptak egyszer pónit.
3: De miért?
2: Nem tudom, igazából ez egy olyan történet, aminek se pónja, se csattanója, csak eszembe jutott a póniról.
3: De és akkor ott élt a póni a szomszédban?
2: Az udvaron, igen, ott volt a póni.
3: Tehát most tényleg?
2: Talán Tündinek hívták, de erre nem mernék megesküdni.
3: A szomszédot?
2: Nem, a pónit.
3: Jó, hogy én... világéletemben poénkodtam ezzel karácsonykor, hogy szeretnék kapni egy pónit, és egyszer kaptam is egy ilyen én pici pónim figurát anyáiktól, tehát ez ilyen nagyon családi belső poén volt, hogy megkapom-e a pónit. De most gondolj már bele, megkapta a pónit, és aztán mi van? Tehát mi történt ott? Tehát egy-két napig tartott az öröm és a boldogság, hogy ott a póni, vagy aztán tehát, hogy el volt vele, játszott vele a tulajdonos még évekig?
2: Nem nagyon tudom, mert én ott kint láttam a pónit, ő kint legelt, el volt, állt. Néha ment.
3: Ezt tudja csinálni, meg megrúg.
2: Igen, túl közel mész, tehát, hogy effektíven mit lehet csinálni. Meg kisgyerekeket rá lehet ültetni a hátára, de tényleg csak kicsit meg, mert szegény póni így összerogy.
3: Már ezzel óvatosan, hogy kisgyerekeket ráültetsz a pónidra, tehát, hogy ez szerintem ebből bajok lehetnek. Minden esetre póniról eszembe jutott történet, képzeld el, az egyik ismerősöm, Zsófi, úgy vélte, hogy amikor így sétáltunk a Városligetben, akkor az úgy jó ötlet lenne, hogyha az ott lévő pónit ő megsimogatná. Tudod, voltak ilyen mutatványosok, és körbevezettek egy pónit. Uh-huh. És mondta Zsófi, hogy hát ő vidéki, hát ő tudja, hogy ezt hogy kell, úgyhogy oda ment megsimogatni a pónit. Csak az volt a probléma, hogy ő hátulról közelítette a pónit. Ez egy tanulság azóta is az életre, hogy hátulról ne közelíts pónit, és lerúgta szerencsétlent a póni, na az nagyon-nagyon nagyot tud rúgni, és szegény utána visszasántikált valahogy, könnyével küzdött, és azon gondolkoztunk, hogy másnap kezdett új munkahelyen. Mennyire hiszik el neki azt, hogy a Városligetben lerúgta egy póni, és nem tud menni?
2: Nézd, azért jó amúgy, mert hogy ilyet nem tudsz magadtól kitalálni. De ezek szerint ő vidéki volt. Simán, hát ilyen hülyeséget magától hogy talál ki? Nem, egyébként meg az a másik. Tehát, hogy lehet, hogy vidéki volt, azért nem volt póni voltól képzelt, szóval lehet, hogy vidéken nőtt fel, de lakótelepen.
3: Lehet, én nem tudom, mire számított. Tehát, hogy állatot alapból nem közelítünk meg hátulról.
2: Ilyen embert is veszélyes. Tehát most gondolj bele, hogy én ezt azért például Andi kapcsán is csak óvatosan tenném.
3: Te, hogyha Andihoz hátulról közelítesz, megrúg? Próbáltad már? Rúgott már meg? Várjál, így sok kérdés vett fel a téma.
2: Elmegyünk zenélni, az alatt kipróbáljuk, visszajövünk, és beszámolok a tapasztalatokról.
0: Csak slágerek!

0: Igazi nyári hangulat. 2 perccel járunk 3:47 után, és hát ha már nyár, akkor nyilvánvalóan strandolás. Ez egyébként szóba fog kerülni a mai műsorban, mégpedig egy strandolási tilalom miatt. Ezt Olaszországban rendelték el. Nem ehetünk bármit a parton. Hát ez engem azért erősen érzékenyen érintene, hogyha ez én evési szokásaimban megpróbálnának beleszólni.
1: Egyébként pont az az érdekes, hogy annyira mondjuk, hogy az olaszok milyen lazák, meg milyen mediterrán módon kezelik az életet, meg sziesta, meg mi egyebek. Aztán pont náluk jönnek ezek a szabályozások. Megbeszéljük majd, hogy mit tiltanak le a strandon. Kíváncsi vagyok, hogy szerintetek hogy lehetne ezt ellenőrizni? Tehát, hogy egyáltalán hogyan tudnád kitiltani ilyen... Lehet, hogy én elsőre ilyen úszómester síppal képzelek. Tehát mi nálunk, tudod, amikor bármit csinálsz a medencében, amit nem szabad, és akkor így rád fütyülnek. De hogy ez az egész milyen fura, és megnézzük majd azt is, hogy milyen helyekről milyen ételeket lehetne kitiltani, hogyha követnénk az olasz példát.
0: Illetve, hát szóba hozzuk azért majd a szabályozást olyan szinten is, vagy legalábbis én azért mindenféleképpen, hogy szerintem ez minket magyarokat különösen érzékenyen érintene.
1: De ja, majd azt tudni.
0: Ugye? Tehát, hogy ebben azért gyanítom, hogy egyet fogunk érteni. Na, hozzuk majd a részleteket. Illetve, hát nem csak Olaszország felé vesszük az irányt, hanem Párizs felé is, mert hogy igencsak felkapott lett egy 14 éves fiú Párizsból, Franciaországból az interneten, mert hogy ő hát mindenféle csínyeket követel és vesz fel kamerával, leginkább vízhez kapcsolódó dolgokat, tehát hogy hol vízbe lök embereket, hol meg vízipisztollyal lő le, ezek nagyon nagyot mennek a neten, mondjuk bevallom, hogy ilyeneken én is jókat tudok azért röhögni ezeket a prankeken.
1: Igen, pont így, viszont emiatt ez a fiú beazonosítható, és nagyon nagy a kérdés, hogy meddig tart a csíny kategória, hol kezdődik a büntény, mit szabad, mit nem, és kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire tudjátok ezt meghatározni, vagy behatárolni, illetve megnézzük majd azt, hogy voltak-e olyan csíntevéseink, amik adott esetben így visszatekintve nem voltak annyira felelősségteljesek, mint amennyire akkor tűntek, vagy lehet, hogy ezen nem is gondolkodtunk.
0: Igen, mert azért gyerekkének, hát pláne kamaszként, kicsit azért másképp jár az embernek
1: tehát
0: az
1: igen,
0: agya.
1: Tehát nem tudom, megvan-e például az a tömegkarambol az M7-esen 15 évvel ezelőttről? Hát, jó viccnek tűnt.
0: Hirtelen elrántani a kormány tapa elől.
1: Olyan mókásnak tűnt, de...
0: Nem volt az.
1: Na, tehát, hogy beszélünk majd gyerekcsínyekről, biztos, hogy mindenkinek van a tarsójában egy s más, és hát igazából onnantól indulunk, hogy a sótartónak meglazítod a tetejét az ebédnél, és akkor a melletted ülő ráborítja. Még mindig tudsz ezen mosolyogni, nem?
0: Tehát jó,
1: mindig
0: igen. Jó.
1: És eljutunk egészen odáig, hogy ez a francia vízipisztollyal fröcsköl és vízbe löködi a turistákat.
0: Én egyébként ezen már, mondjuk a vízbe lök, és ez nem feltétlenül, de a vízipisztolyos, az szerintem kifejezetten vicces. Na mindegy. Aztán mi böki a csőrünket, rovat is lesz természetesen, hiszen kedv van, úgyhogy háborgunk majd. Nem tudom, hogy melyikünk a soros, kinek kell most háborogni.
1: Én nemrég voltam, de én bármikor is tudok, mert most fel vagyok készülve, de szerintem Andi fog most böködni.
0: Igen, igen, igen. Hát neki
1: mi
0: meg
1: bökünk?
0: Mindig van.
1: Nem, Andi bök. Mi böködünk.
0: De az...
1: Na mi van, összezavarodtál?
0: Hát nem, hát most mondtam volna, hogy mi bökjük Andit, az úgy jobban hangzik, de...
1: Ez most nem egy olyan hét.
0: Ez nem olyan
1: hét. Ez most nem egy olyan hét, csak mondom.
0: Vannak itt jelhetek, tényleg?
1: Igen, ez...
0: Nekem miért nem szólhatok? Engem ebből kihagytok.
1: Na, úgyhogy ez is. És természetesen majd az órahatár után megbeszéljük, hogy mi történt ezen a napon a korábbi években. Sok minden van, a kedvenc világnapjaimból nagyon sok mára esik. Például, akik a cápáknak nagy barátai, azok figyeljék majd a következő órát.
0: Hogy lehet a cápákkal barátkozni?
1: Hát egyszer.
0: Ja igen, végül is jogos. Igen, hát ez olyan, mint Andi megközelítése. Ja igen, nem mertük még hátulról megközelíteni Andreát, mert hogy, hát úgy nézett, hogy nem mertünk a közelébe menni. Egyelőre itt tartunk, de igen. Egyébként bátrak vagyunk.
1: Amúgy az Andi métered most mit mutat? Tehát, hogy így ránézve, átnézve, szerinted milyen ma a kedve?
0: Nem, egyébként egész jó, bár volt egy olyan pillantás, amikor így hirtelen így megállt bennem az ütő.
1: Volt egy nevelő pillantás?
0: Igen, de igazából csak a figyelmemet szerette volna magára irányítani. Csak
1: és szereti,
0: teszi.
1: Igen, és szereti a félünk. De tényleg, amúgy.
0: Szerintem ezt általánosságban szereti. Egy
1: szereti a félnek körülötte?
0: Egy pasitól, nem? Tehát, hogy, vagy legalábbis ő azért ilyen hatással tud lenni férfiakra. Hogy úgy azt hiszed, hogy akkor valami baj van. De nem, egyszerűen Andi így él, így létezik.
1: Jó, hát akkor erre készülünk majd a következő órában, nyilván csak a hírek után, meg várjuk a közlekedési üzeneteket is a 0620-9198-985-re. Egyelőre igazolódni látszik az, hogy minden rendben és mindenfelé minden jó, és most, hogy van még 33 másodpercem az órából, el kell, hogy mondjam, az időjárás jelentés előtt csak a kényszerességem miatt 8 perccel, hogy 19 fok van és 32 lesz.
0: 32 lesz, mert tényleg ilyen jó
1: durca,
0: lesz.
1: Nem?
0: Az kemény. Na jó, van, lehet akkor menni a szabadba. Óvatosan, utakon egyelőre tényleg minden rendben. Most egy picit zenélünk, aztán Andi jön a legfrissebb hírekkel.

0: mód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello Komárom. Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
2: Hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Az Országos Kórházi Főigazgatóság kórházvezetői megbízásokat vont vissza, rekord alacsonyra apadt a Dráva vízszintje Eszéknél, szombaton átadják a pumpapályát Tokodon. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Az Országos Kórházi Főigazgatóság kórházvezetői megbízásokat vont vissza, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfő este közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint Tóth Árpád Országos Kórház Főigazgató július 13-a napjával visszavonta Somogyi Aliz részére a Borsodabaui Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást. Szilágyi D. Őrs, az irányító intézmény főigazgatója július 13-a napjával visszavonta Révai Róbert részére a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást, így július 14-e napjától a főigazgatói feladatok helyettesítés útján történő ellátására szóló megbízása is megszűnt. Az Országos Kórházi Főigazgatóság elkötelezett abban, hogy a betöltetlen magasabb vezetői munkaköröket nyilvános pályázat útján mihamarabb betöltsék, áll a bejegyzésben. Rekord alacsonyra apadt a Dráva vízszintje a kelet-horvátországi Eszéknél, a hétvégén 174 cm-rel a vízmérce nullpontja alá süllyedt. Ilyen alacsony értéket a mérések kezdete óta nem jegyeztek fel, közölte hétfőn a horvát vízügyi hatóság. Zdejko Kovácsevics, a horvátországi vizek Duna és Alsó-Drávai vízgazdálkodási igazgatóságának vezetője elmondta, az alacsony vízszint mögött nem egyetlen ok, hanem több kedvezőten tényező együttes hatása áll. Az Alpokban az utóbbi években kevesebb hó halmozódott fel, így tavasszal kevesebb olvadékvíz táplálta a folyókat. Emellett elmaradt a korábban megszokott csapadék mennyiség, és a nagyobb esőzések is ritkábbak voltak. A Dunán ugyancsak tartósan alacsony vízállást mérnek, Kovácsevics szerint nem önmagában az újabb rekord a legfontosabb, hanem az a tendencia, hogy a kisvizes időszakok hosszabbá válnak, a szélsőségek pedig egyre gyakrabban és a megszokott évszakos rendet felborítva jelentkeznek. Minden csütörtökön 15 és 18 óra között várja a sakkozni vágyókat a Csesztergom a Hellyiser József városi könyvtárban, Esztergomban. A legközelebbi alkalom július 16-án lesz, a program teljesen ingyenes, sakktáblák, sakkórák vannak készletán. Tokodon július 18-án átadják a pumpapályát, amelyet végre birtokba vehetnek a fiatalok. A program 9 órakor egy futóbicikli fesztivállal fog elkezdődni, a szervezők várják a helyi és környékbeli 2-től 6 éveseket egy kis közösségi élményre. Gondosan kialakított pályával, rajtszámokkal és rajtgéppel biztosítják majd, hogy az esemény felejthetetlen pillanatokat nyújtson. A hivatalos átadó 10 órakor lesz, majd Palotai Gábor, downhill magyar bajnok és Szatmári Dani BMX freestyle rider tart bemutatót a pumpapálya helyes és biztonságos használatáról. 10 óra 30-tól pedig bárki kipróbálhatja a terepet, írja a dorogimedence.hu.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint napos, gyengén felhős időben lesz részünk, csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 28 és 35 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Meg

0: a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám. Buenos Morgan!
1: Vidámság és rock'n'roll 7 óra 3, szevasztok! Buenos Morgan második óra indul, jelentem Andinak jó a kedve, úgyhogy szerintem vidám órák elé nézünk.
2: Hello, jó reggelt mindenkinek, és úgy látom, hogy úgy általában mindenkinek így az SMS falat is böngészve, szerintem jó a kedve. 32 fokot mérünk ma, tehát dögmeleg lesz majd úgy a nap csúcsán, de most még csak 20 foknál tartunk. Készüljetek erre, napsütés lesz, esőt állítólag ma nem tapasztalunk.
1: Viszont holnapra továbbra is jelzik, mert tegnap ugye az
2: 65%.
1: Volt.
2: 65%.
1: Ugye?
2: Na. De 29 fokban fog esni, tehát ilyen meleg eső lesz.
1: Ja, az jó dolog. Őrsök meg a stellák, nem tudom ki, hogy ejti, hát egy stellának van leírva, mindegy, ők ünnepelnek névnapot, meg a Bonaventúrák.
2: Igyunk egy,
1: meg a Herkulesek.
2: Igyunk egy stellát Buda őrsön.
1: Úgy igen.
2: Összetudom rakni. Herkules, az már volt?
1: A Bonaventúra az amúgy férfi név, ugye?
2: Tényleg.
1: Az férfi név, igen.
2: Az Ace Ventura testvére. Bonaventúra. Nem, biztos nem hívja senki gyerekét. Tehát szerintem az országban nincs egyen lehet, max.
1: Biztos, hogy van egy pár, igen. Most gondolj bele, Riddle Bonaventura. Hogy nem becéznéd? Bonnie és Clyde.
2: Nem tudom, nekem olyan csajosos, esküszöm.
1: Nem, az férfi név a Bonaventura.
2: Tuti vagy?
1: Igen, latin eredetű.
2: Ja. Keresem szépek. Jaj, Szent Bonaventura. Egy ferences szerzetes volt, és nem volt szép.
1: Sőt, azt nem tudom. Sőt, várjál, még lehet, hogy a jelentését, mert a Ventura... Valami jövő, jó jövő, szép jövő, igen, valahol az inkább jót jelent, de ezt magyarul inkább úgy fordítám, hogy szép jövő.
2: De jó vagy, jó szerencse, jó jövendő. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen bányásznév.
1: Az olyasmi, igen.
2: Itt sokan évig... voltak a bányában a Bonaventura.
1: Három évig tanultam latint azért.
2: Azt hiszem, három évig bányászkodtál.
1: Valami hatása csak volt rám. Ingmar Bergman, svéd film és színházi rendező, például a hetedik pecsét alkotója, ő 1918-ban született ezen
2: aztán
1: a napon.
2: Aztán William Hanna is ezen a napon született 1910-ben, és hát őt nem tudtam, rajzfilmkészítő volt, de az a lényeg, hogy nekik összevetjük a Frédi és Bénit.
1: Bizony, Karel Gott, cseh énekes, hát szerintem senkinek nem kell bemutatni, 1939-ben született ezen a napon.
2: Szintén nem kell bemutatni, 1945, Kudlik Júlia, Júli Suli, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó, a Magyar Televízió örökös tagja.
1: Pul Sándor, a világ egykor legjobb labdarúgó játékvezetője.
2: Csak őt tudom. Ha egy játékvezetőt kell mondani, én őt tudom mondani.
1: Még a Kassai Viktor, de ő Tatabányai.
2: Jó, tehát, de ez csak azért, mert tőle tanultam.
1: Igen, mondjuk a Pul Sándor, Tatabányai foci drukkerek, ha meghallják a nevét, akkor lehet, hogy keresztbe áll a szemük, mert igen. 1999-es Debrecen Tatabánya Magyar Kupa döntő az ő nevéhez fűződik, amit hát mondjuk úgy, hogy elég érdekesen vezetett, a szurkolók szerint határozottan elcsalt, tehát mondjuk érdekes mérkőzés volt.
2: És milyen jó, hogy ezt így 27 évvel később már így elengedtétek, és de egyébként nekem is, hogyha Pul Sándor nevét mondom, valamiért az jut eszembe, hogy valami gond volt.
1: Hát ott aztán voltak később, igen, de ezt most hagyjuk szerintem.
2: Okay.
1: Füssl Mónika, Liszt Ferenc díjas magyar színésznő, énekesnő, 71-ben született.
2: Aztán Lovas Rozi, magyar színésznő, 86-ban.
1: És Conor McGregor, aki nemrég kikapott.
2: Milyen fiatal?
1: Visszatért, de aztán kikapott. 38 éves lett.
2: Ír ketrec harcos. Oké, fontos történelmi események. Meghalt Billy a kölyök 1881-ben. Kicsit utána néztem, egyébként ő rossz fiú volt.
1: Igen, és emlegettek néha a Gangsta Zoli, különösen Heldorado albumon. Aztán mi az, ami az első kísérleti televíziós adás, kérem szépen, 1930-ban a BBC Londonban egy olasz drámát közvetített.
2: Jó lehetett, nem?
1: Igen, az ember, aki virágot hord a szájában. Ez egy zseniális dráma lehet a címe alapján.
2: Már izgat, nem? Tehát, hogy meg akarod nézni. Ennyit láttál, és már meg akarod nézni a dolgot. Oké. Londonban ezen a napon mutatták be a Pink Floyd The Wall című filmet. Alan Parker a rendezője, 1982-ben volt.
1: Ez teljesen kultikus, illetve megjelent a Mario, mármint a játék Mario Bros. Ugye a Mario meg a Luigi együtt vízvezeték szerelő testvérpárként szerepel. Egyébként, ha belegondolunk, akkor ugye mekkora sikere lett ennek az egésznek, meg a karaktereknek, de hogy így azért itt is kíváncsi lennék a brainstorming folyamatára, hogy akkor vízvezeték szerelő, ráadásul ilyen, Hát tényleg már bocsánat, de ilyen pornóbajszos kiégett ex-vízvezeték szerint.
2: Hát meg ez a két név, Mario és Luigi. De jó, nem tudom, de én tudod, mit tippelek, hogy azért, mert hogy valaki vízvezetékszerelő volt, vagy a programozónak az apja, vagy az anyja, vagy ő maga, tehát hogy ebből lépett tovább.
1: Az anyja. Hány női vízvezetékszerelőt ismersz, Ádi?
2: Hát,
1: ismer valaki női vízvezetékszerelőt, de most komolyan.
2: De milyen menő lenne, nem? Már azért vízvezetékszerelők, mert ennél sokkal plastikusabb a megoldás.
1: Mert a csövek.
2: Csatorna rendszerben játszódik, csövekből áll össze, és készítőknek kellett egy olyan foglalkozás, ami természetesen illik a környezethez, és nem volt jó a csöves, mint foglalkozás.
1: Akkor már csak az a kérdésem, hogy a tekik hogy kerültek oda.
2: Ezt nézem, a Donkey Kongban Mario ács vagy asztalos volt, mert építkezése játszódott a történet. Tehát, hogy ő mindig ahhoz alkalmazkodik, tehát igazából egy ilyen ezermester.
1: Hát jó, de ha belegondolsz, akkor másik műfajban is népszerű a vízvezeték szerelő, a pizzafutár, a medencetisztító, állítólag.
2: Na hát, siva. Milyen jó, hogy nem vegyesboltba játszódik a Mário, tényleg.
1: Aztán világnapok, ünnepek, Franciaországban, ugye mit szeretnél?
2: De ezt ünnepeljük már meg együtt.
1: A mechanikus jégkészítőgépet? Vagy
2: igen,
1: mit?
2: Annyira imádom. Floridában július 14-én egy ünnepségen mutatták be azt a jégkészítőt, ami a hűtőtechnika úttörője, és mechanikusan készítette a jeget. Hát ez milyen? Hát jég kell.
1: Igen, az kell.
2: Bocs, mondhatod a világnapokat, csak ezt el akartam mondani.
1: A Franciaországban ugye nemzeti ünnep van, ugye nyilván ugye a Bastille ostromához kapcsolódóan.
2: Nyilván.
1: 1789, kis történelem óra.
2: Ma van a... Hát én ugrok egyet, mert ezt akarom inkább a két állatból. A cápa tudatosság napja. A cápák ökológiai jelentőségére, védelmére és a velük kapcsolatos tévhitekre hívják fel ma a figyelmet. Szóval mindenki simogasson meg ma egy cápát.
1: Ha nagyon bátor, ha kevésbé, akkor érje be a csimpánzokkal, vagy a karcárnyú delfinekkel, mert hogy ezeknek is ma van a világnapja. Nem tudom ezeket, hogy választják ki, tehát hogy például a karcárnyú delfinek világnapja az ma legyen, nem tudom, hogy ezt hogy
2: döntötték. Szerintem irigyek voltak a cápákra.
1: Ja, értem, és akkor oda tették mellé őket. Jó van, na hát ezek a világnapok, ha van közlekedési infótok, az jöhet, 0620-978-978. Ötös, mi pedig nem sokára hozzuk nektek a csillagok mai üzeneteit.
3: Elaludni készült már a nyár, mikor a szívem újra rád talált, Dunaparti forró éjszakák, úgy de szeretem az

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Ma is ilyen special editionbe, mert hogy mi lennél, ha horoszkóp? Már egy ilyet dobott a gép. A gép az a rédládi.
2: Igen, arra gondoltam, hogy volt már sok minden, amiben beleraktuk az embereket, de hogy mindig ugye egy kategóriába szorítottunk bele mindenkit. És mi lenne, hogyha most rábíznánk a csillagokra, hogy kihez mi passzol, és ekképpen, jó, én is tudom, untam és újat csináltam, mert unatkoztam.
1: Hát ennyi. Na, hát az mindenki máshoz nyúl. Na, unatkozik valaki magához, állj meg a horoszkóphoz. Kedves Kosvegy reggeli, de ezt nem szövöm ezt a gondolatot. Kedves Kosvegy reggeli, lennél egy bőséges svéd asztal lennél, mert ma mindenből a legjobbat szeretnéd. Egy váratlan lehetőség pontosan jókor talál meg.
2: Bika, ha ital lennél, egy jeges mojitó lennél, szívószállal, esernyővel, hűsítő, nyugodt és mégis emlékezetes, ma valaki értékelni fogja a türelmedet.
1: Végre. Ha közlekedési eszköz lennél, kedves ikrek, akkor egy gyors vonat lennél, ami minden fontos állomáson megáll. De az a személyvonat.
2: Igen, ezt nem értem én sem, hogy ez. Hát a fontos állomásokon áll meg. Tehát, hogy gyors, de ott áll meg, ahol kell.
1: Ja, hogy nem minden állomás... Hogy szokták ezt mondani? Minden állomáson és megálló helyen megáll, ez nem, ez csak a fontos állomásokon áll meg.
2: Csak a fontos, igen. Van.
1: Rengeteg új információt talál meg. Használd ki.
2: Rák, ha nyári program lennél, egy naplementés csónakázás lennél. Egy kedves beszélgetés feltölti a lelkedet.
1: Kedves oroszlán, ha autó lennél, egy feltűnő sportkocsi lennél, amit mindenki megcsodál. Jaj, de szép ez. Ma könnyedén magadra vonod a figyelmet.
2: Szűz, ha desszert lennél, egy pisztáciás fagyi. Nem tudom, mi akart lenni. Egy pisztáciás fagyi lennél.
1: De az nincs.
2: Elsőre visszafogott, de mindenki megjegyez. Egy apró siker sok önbizalmat ad.
1: Mérleg, ha zene lennél, egy igazi nyári sláger lennél, amit egész nap dúdolnak, ma könnyen te leszel a társaság középpontja.
2: Skorpió, ha film lennél, egy izgalmas thriller lennél, tele váratlan fordulatokkal, a nap végére minden a helyére kerül.
1: Nyilas jegyű, ha buli lennél, egy hajnalig tartó fesztivál lennél, mondj igent egy spontán programra, nem fogod megbánni.
2: Kitti kapaszkodj, bak, ha sport lennél, egy maraton lennél, mert ma is a kitartásod visz előre, a befektetett munkát hamarosan meghozza az eredményét.
1: Kedves vízöntő, ha kütyű lennél, egy drón lennél, ami mindent más szemszögből lát, egy különleges ötleted ma sokakat lenyűgözhet.
2: És halak, ha a nyaralóhely lennél, egy csendes tengerparti öböl lennél, ahol mindenki feltöltődik, ma olyan élmény érhet, amely még napokig jókedvre derít majd.
1: Hát az nem biztos, hogy az olasz szabályozás jókedvre deríti a nyaralókat, amiről beszélgetni fogunk, mert hogy nem ehetünk bármit egy bizonyos olasz tengerparton, hogy hol és mit, nem sokára kiderül. Erről beszélgetünk ugyanis az óra második felében Andival együtt.

0: elérje, hogy a másikat megbántsd.
1: De most gondoljatok már bele, hogy ez minden játszótéren zajlik. Tehát a gyerekek ezt végignézik, hogy a felnőttek így viselkednek, és utána meg csodálkozunk, hogy olyan gyerekeket nevelnek, amilyenek aztán később lesznek, mint ők. Tehát, hogy így nem fog változni semmi. Tehát most miért nem lehetett azt mondani a kisfiú anyukájának is, hogy hát biztos véletlenül döntötték. Tehát, hogy lehetne ezt jól is kezelni, csak ugye a saját frusztrációját, meg agresszióját akarta gondolom kiventilálni, és már lehet, hogy alig várta, hogy valamit ott elromboljanak, csak hogy ő...
2: De és akkor ilyenkor én és a feleségem megpróbálunk a békítő szerepkörbe lépni, amennyire sikerül ez, de nagyon sokszor nem sikerül, mert nem értik a felek, hogy mi velük vagyunk, és a középutat próbáljuk megtalálni, hanem mindenki ráharap arra, ami az ellenfélnek az érveléséből megfogható, és akkor minket is elkezdenek gyilkolni.
3: Miközben én is azt gondolom, amit te mondasz, Ádi, hogy ha mondjuk gyerekek között van konfliktus, akkor a szülőnek az lenne a legfontosabb feladata, hogy megpróbálja az egésznek a feszültségét enyhíteni, és megpróbálja arra nevelni a gyerekeket, hogy próbáljanak kompromisszumot kötni, hogy azt érezzék, hogy azért ez nem a legnagyobb probléma a világon, hanem megtanuljanak mondjuk egymással békésen játszani, és nyilván vannak összezördülések, de azok teljesen természetesek, és nincsen ebből különösebb probléma.
2: Hát és vagy...
4: Tökönrúgás, szemenszúrás.
2: Tehát ez is működhet nyilván.
3: Ez a Kitty féle módszer, így van.
2: De hogy tényleg az egészben az a baj, hogy itt le lehetne ülni, újra lehetne építeni ezt a homokvárat, együtt lehetne játszani, stb. Ahelyett, hogy mert a te gyereked is olyan, mint te, és hogy miért nincsen neked párod, mert hogy azért nincsen biztos párod, mert hogy a gyerekedet is így neveled. Tehát, hogy ha ezt a barátodnak neki dobják, akkor ott nyilván a barátodat akarod védeni, de azt se akarod, hogy kitörjön a konfliktus a homokozóban.
3: Így van, de egyébként van egy Andi féle módszerünk is, tehát hogy
2: hát az Andi féle módszer is működik, és akkor ott egyébként abban az esetben viszont már béke van.
1: Be tudjuk kapni.
3: Tehát, hogy ez...
2: Csak hát igen. Na jönnek az üzenetek amúgy erre, azért sokan rámáztak. Sziasztok, érdekes, hogy mostanában én is attól megyek falnak, hogy nem gondolkoznak emberek, megy a logikátlanság, eszetlenség, mentálisan vagyok, fáradt hajni voltam. És igen, ugyanez a Facebook posztokon is, és én most tökre ki tudok akadni az emberi butaságon a politikai posztokban, függetlenül attól, hogy melyik oldal teszik, és én melyikkel szimpatizálok, mind a két oldalon olyan ostobaságok jelennek meg dumák, és egyszerűen olyan szinte rosszul vagyok tőle, hogy már tiltok le embereket.
3: Aztán Kristóf is írt, nem csörbökés, inkább csak szomorú jelenség. Hétvégén egy büfében leült mellénk egy fiatal pár, elővették a telefonjukat, és körülbelül 20-25 percig, amíg megitták az üdítőket, konkrétan nem szóltak egymáshoz, csak ment a doom scrolling. Na, gyerekek,
1: ma is
3: tanultam egy kifejezést. Értem, hogy mire írod. Grátisban a háttérben sétált egy nő, aki kutyakocsiban tolt egy kutyát.
2: Az jó, a kutyakocsi, az olyan, mint egy babakocsi, nálunk is van egy ilyen, aki kirakja a pincsét kakilni, aztán megtörli a pincsi fenekét, és visszarakja a kutyakocsiba.
3: De ez akkor nem is kutyasétáltatás.
2: Nem, ez kutyakocsisztatás.
1: Hát dehogy nem, mert a levegőn van a kutya, de van olyan kutya, aminek azért veszik meg ezt, mert hogy már nem tud sétálni.
2: Vagy, például a lábatlan tacskó.
1: Általában. Hát,
3: az gurul.
1: Úristen. Aj, Istenem. Azt így görgetik, nem így előre.
3: De ő a kutya kutatón, akkor törzs vendég.
1: Aj, Istenem.
2: Hát igen, a rövidebb.
3: Orosz.
1: Kanyarodjunk vissza
3: azt
1: szerintem.
3: Azt megértem. De azt, amikor puszta ilyen, Kristóf írd már meg, hogy milyennek tűnt ez a kutya, tehát, hogy szüksége volt rá, vagy pedig csak ez a igazi ilyen trendi dolog. Mert azért azt is el tudom képzelni, hogy vannak olyan kutyatulajdonosok, leginkább hölgyek.
2: Ne feledjön el a kutya.
3: Igen, akik ilyen kényeztetésből.
1: Ja, van olyan is, persze.
2: Hát meg van, a Tom és Jerryben volt a gördeszkás Tacsi. Az amúgy tök cuki volt. Aki annyira túlette magát, hogy ugye csak ilyen gördeszken tudta magát hajtani lábaival.
1: Jaj, tényleg. Igen.
3: Az vicce, mondjuk én ilyen amerikai boldogokat tudok így elképzelni.
2: Ja, de hát figyelj, igazából ez, amit mond, ez a görgeted és nem dumálsz a másikkal, ráadásul hát randi helyzetben. Amúgy álszent lennék, hogyha azt mondanám, hogy nincs ilyen néha otthon, tehát hogy ilyen agyleszívás, hogy ülünk egymás mellett a feleségemmel, és csak úgy görgetünk, de...
1: Náluk hát, de ti egy pár vagytok, ti már régóta együtt vagytok, tehát ott azért igen, előfordul ilyen, de ha mondjuk nem otthon vagytok, hanem elmentek valahova, és leültök egy étterembe, akkor is
2: nyilván
1: vannak ilyenek?
2: Nem, ott nincsenek, meg sokszor így magunkra szólunk, tehát hogy le is fordítjuk a telefont, bár egyébként arra rájöttem, hogy tök jól lett a mellettem a kanapén ülő feleségemmel csetelni, hogyha úgy van, tehát hogy ott megnyitom az ablakot, és akkor dumálunk is, meg görgetek.
1: Meg csak
2: és...
1: kell szólalni, tudod.
2: Hát milyen, annó én üzentem ki az öcsémnek SMS-ben a 3310-essel még szerintem, hogy hozzon már be valamit.

0: Jó, hát volt, hogy én is poénból szóltam a Dávidnak, vagy írtam neki egy fiam, kész a vacsora, ezt írtam belőle 5 méterrel, tudod, kint voltam a konyhában.
1: Poénból, persze.
0: Poénból, hát nem, hát mert éppen izé kockult a gyerek, aztán gondoltam akkor így, nem zargatom, hanem írok neki.
1: Nem, teljesen korrekt. Amúgy, ami mi nagyon jól tudunk kommunikálni, csak egy irányú a dolog, hogy van ilyen baba monitor a gyerekszobában, és ugye azt mindig halljuk, ami ott történik a másik szobában is.
0: És nem vicceltétek meg még soha a másikat, hogy valamilyen ijesztő hangon szóltok bele?
1: Ez nem rossz. Ez nem rossz.
2: Na, jó van.
3: Petra, játszunk egy játékot.
1: 30 másodpercet.
0: Figyelj, jöhetsz hozzánk aludni, ha egyszer eljátszod.
2: Figyelj, fel lehet dobni a párkapcsolatot egy ilyennel.
1: Csak egyszerűen fogod és bejátszol egyet, hogy... Azért felkapod a fejet, hogy mi van a gyerekkel, nem?
0: Vagy valamelyik effektet, valamelyik...
1: Mit játszol?
0: Csajnak bármelyik mondatát.
1: Nem, azt nem merem, azt nem merem bejátszani.
2: Le tudjuk kapni.
1: Ezt nem, erre ugrás van. De egyébként lehet, hogy akkor már valami ilyesmit, hogy...
2: Amúgy nekem esett tégla a fejemre.
1: Ezek a fontos dolgok, nem? Most Kitty, az volt egyébként, jól vagy?
2: Amúgy nekem esett tégla a fejemre.

0: FM mód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, forrásrádió. Bulizd velünk végig a nyarat. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mit keres egy budapesti értelmiségi egy poros falusi kocsmában? És főleg, mikor indul végre Portugáliába? Különös figurák, fergeteges párbeszédek, egy csipet szerelem, egy adag pálinka gőz és rengeteg humor várja a nézőket. Ha szeretnél egy estét, amikor a nevetés után hazafelé menet, még azon gondolkodsz, hogy neked hol van a saját Portugáliád, akkor ezt az előadást ne hagyd ki! Jegyek elővételben kaphatóak a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház irodájában hétköznaponként 8 és 12 óra között. További fizetési lehetőségért érdeklődni a szonyikultúrház@gmail.com e-mail címen. Július 17. este 7:30. Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: Na hát kérem, buenos morgen. Ez ilyen zésen sikerült, ilyen németesen. Buenos. Hát németek lehet így mondanák, hogy buenos morgen. Igen, 4 perccel járunk 3:49 előtt.
1: Hello.
0: Egyébként egyszer kaptunk egy ilyen hallgatói üzenetet, arról még nem is beszéltünk adásban, hogy ez így nem stimmel, mert ugye buenos az többes szám, a morgen az meg nem, és hogy...
1: Tényleg csak ez a baj a műsorral?
0: Igen, buen morgen. Hát, szerintünk van más is, pedig mit csináljuk. Buen morgen, hogy egyébként így kellene. Tudjuk, de a buenos morgen az jobban hangzik, ennyi.
1: Hát meg aztán most, hogy az ország harmadik leghallgatottabb műsora vagyunk, így gyakorlatilag szerintem már ez már beívódott, már mindenki tudja így. Figyeljetek, Franciaországba utazzunk el, Párizsba. Van ott egy fiú, 14 éves az illető, úgy hívják, hogy Hamza, és egyébként többen ismerik szerintem most már a Ladouan vezeték névről, vagy becenévről. Ő mindenféle csínyeket talált ki, és ezekkel a csínyekkel tartja rettegésben a környező embereket. Vízipisztollyal lövöldözi az utca népét, van, hogy vödörvizet locsol rá valakire, de a kedvenc mondatom a szó szerint idézném a cikkből, a felvételeken többek között napozó nőket lök a csatornába.
2: Jézusom!
1: Kerékpárosokat és autósokat locsol le vízzel, rendőröket provokál vízipisztollyal, miközben robogóval száguldozik Párizs utcáin gyakran e-cigarettázva. Kérdés, hogy meddig csíny valami, és honnantól lesz bűncselekmény?
0: Én most megpróbálok rákeresni a srácra.
1: Annyit mondok, ez a Ladouan, amit elmondtam, ez a Vám név, ez egyébként onnan származik, és abból jön, hogy volt egy olyan vicce, hogy az utcán 2 eurós vámot szedett azoktól, akik elmentek mellette, hogy ne locsolja le őket. És akkor itt nevezték el, és itt lett a beceneve, hogy fizessenek neki 2 eurót, és akkor ő nem fog locsolkodni.
0: Itt megtaláltam a kisrácot. Hát igen, van valóban ilyen vízipisztolyos, de csak egy fotó, hát...
1: De tényleg, én nézegettem, ilyen motorral megy, vagy e-bike-kal megy, nála a víz, elcigizget, néha rendőrökre is támad vízipisztolyjal, tehát hogy úgymond eléggé merész, de ez a csatornába lökött napozó nők, ez is nagyon furcsa, és a legdurvább az egészből van egy olyan videója, az egyik legnépszerűbb, hogy egy nő kéri, hogy ne lökjék bele a vízbe, vagy hogy is van, ne lökjék bele, vagy ne locsolja le, és ennek ellenére megcsinálja.
0: Itt várjám, találtam egy ilyen videót, nézzétek, hogy... Ott megy a kisrác félmeztelenül Párizsban valahol az utcán, és akkor tényleg egy ilyen vízipisztollyal.
2: Uh-huh.
0: Szerintem elég prostó, már bocsánat.
2: Eléggé, igen. Meg nem tudom, tehát a rendőröket is, hogyha lelocsolgatja, most ők nem csinálnak semmit, vagy ha ez már ennyire közismert ez a dolog, akkor nem hiszem el, hogy nem vitték már be.
1: És ilyen több milliós nézettsége van, és francia politikai oldalak is rámásznak erre a témára. Ők azért, mert hogy itt a gyerekneveléssel és az oktatással lehet a baj, hogyha ilyen egyáltalán előfordulhat, tehát ők erre viszik el a témát. Hát nyilván itt szerintem a szülőknél van a legnagyobb felelősség, hát ebben a témában is. Azt nézem, igen, egy nő kéri ebben a videóban, hogy ne lökje be a vízbe, a fiú viszont mégis megteszi. Korábban voltak vele kapcsolatban már ügyek, meg a szülőket is értesítették a rendőrök, de hát ugye nyilván itt nagy kérdés, hogy mi az, amiért büntetni lehet, meg mi az, ami a gyerekcsíny kategóriába belefér.
0: Egyébként a hatóságok már legalább 10 alkalommal intézkedtek vele szemben különböző ügyek miatt, mert volt, hogy például mobiltelefont lopott, szóval azért nem mondhatni azt, hogy egy mintagyerek. Most nyilván ebből ő próbál némi nemű ilyen figyelmet generálni, nézettséget, lájkokat. Amúgy az édesapja szerint a fia valójában kedves gyerek, aki senkinek sem akar rosszat.
2: Aha.
1: Csak szar a humora. Bocs. De nem? Tehát, hogy biztos, hogy nem utána próbálnék futni, hogyha engem lefröcsköl, hanem én azt ütném le, akinél a mobil van. Mert itt valaki megy vele és tartja a mobilt.
2: Ja, igen.
1: Ellopnám a mobilt, úgy kezdeném. Igen. Széttörném.
0: Hát, figyelj.
2: De akkor is te lennél még megvádolva, hogy rongáltad a dolgait. Tehát, hogy kifizettetnék veled.
1: Nem, mert nem látszanék, amikor töröm.
0: Egyébként meg gyerekek, szóval 14 éves, és tényleg, tehát, hogy tudjátok jól, hogy aztán én meg ilyen téren a konzervatív hozzáállás, egymás közelében nem vagyunk, de hogy azért egy 14 éves gyerek itt cigarettázgat a közösségi oldalakon, és akkor anyuka meg apuka szerint ez rendben van, meg hogy egyébként embereket lökdös a vízbe, mm-hmm. és itt mindenki más a hibás, anyuka szerint, aki támadja őket, az rasszista, az apuka szerint meg a gyerekkel semmi gond nincs, mert a világ legjobb gyereke, szóval azért ott fejben vannak gondok. A szülőknél.
1: Figyelj, hallottam U14-es gyerekről, aki arra hivatkozott, hogyha visszaveszik a csapatban, még az e-cigarettát is lerakja.
0: Hát azért egy...
1: Még a dohányzásról is leszokik.
0: Igazi elhivatott sportember. És lehet, hogy az alkoholizmussal is fölhagy.
1: Azt azért ne ígérjünk felelőtlenül.
0: De most jön a 8. osztály, úgyhogy az azért masszív, azt nem lehet másképp elviselni.
1: Hát így. Jó, nyilván a szülők felelőssége. Oké, értem. De De azért, hogyha most te vagy ott az utcán, értem, viccből valaki megspriccel egy vízipisztollyal nyáron, rendben, elfogadom, nincsen vele semmi baj. De belök valahova? Tehát ott napozol egy csatorna mellett, jó, hogy nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 2 méter zuhansz és csuromvizes leszel, de azért engem ne lökjön be senki, amikor napozok sehova.
2: Hát igen. De az, de ne is lövöldözzön engem vízipisztollyal, a strandon lövöldözhet nyilván. De az utcán ne lövöldözzön akkor se, hogyha nyár van.
0: Azt én, az még nekem is beleférne, de az biztos, hogyha elkezdene lögdösni.
2: De ha sorozatos dolog, és tudod, hogy ez az a gyerek, akkor nem fog beleférni. És hát, hogy az a baj, hogy ezt már sorozatosan csinálja, és igen, ez és már nem normális.
0: Igen, és az a baj, hogyha meg te reagálsz esetleg egy picit túl agresszívan, akkor mivel levideózzák a végén, te fogsz feszülni, hát és az. Téged fognak támadni a TikTokon, vagy bárhol máshol, hogy miért viselkedsz így egy gyerekkel.
1: Jó, ezért kell úgy, hogy ne látszódjon a fejed, amikor töröd a telefont. De oké, okay, értelek, persze. Az is fura ebben a gyerekben tényleg, hogy vajon mit reagálna, hogyha egyszer ezt valakitől visszakapná. Tehát lehet, hogy azt kéne eljátszani, hogy valaki visszakamerázgatja a dolgot egyszer.
0: Uh-huh. Ha, nem? És akkor úgy, hogy őt kezdik el lelövöldözni vízipisztolyjal?
1: Őt kezdik el lelövöldözni, őt spriccelik meg, őt lökik bele medencébe, stb.
0: Mert azért valljuk, hogy annyira már nem kisgyerek, tehát egy 14 éves.
1: Most már azért kéne, hogy legyen agyad.
0: Igen.
2: Kellene, igen. Igen.
1: Hát, ha addig nem nőtt ki az agyad, akkor már nem fog.
0: Szóval, hogy itt azért már az van, hogy ugye szokták mondani, hogy 10-12-13 évig mondjuk így szülőként megpróbálhatsz megtenni mindent, utána meg bízhatsz abban, hogy amit átadtál, az működik. Hát ezek szerint nem jó dolgokat sikerült átadni.
1: Na figyeljetek, hoztam 10 dolgot. Az a kérdés, hogy gyerekcsínyről van szó, vagy bűncselekményről, illetve nyugodtan mondjátok majd azt is, hogyha gyerekkorotokban ezek közül bármelyiket elkövettétek, vagy eszetekbe jut saját gyerekkori gondolat.
0: Én áldott jó gyerek voltam.
1: Tojásdobálás Halloween-kor, minden koszos lesz, de nincsen maradandó sérülés a házban, amit megdobáltál, vagy autóban.
2: Hát az nyilván még az Amerikában. A csínybe fél, szerintem. Még belefér a csínybe. Hát, bár elég kellemetlen lehet.
0: Nagyon kellemetlen, igen. Én nem örülnék egy ilyennek.
2: Hát nem, de most ennek örülnél, hogy össze-vissza lögdösnek a vízbe az utcán, meg vízipisztolyoznak.
1: Nyilván
2: hát
1: vízipisztolyozás attól is függ, hogy milyen tojás, mert Fabergével egészen más a történet. Hát,
2: azt mondtad, hogy nem okozott maradandó kárt.
1: De jó, igen, igen. Azt írják, hogy ez Magyarországon klasszikus csíny, amíg nem okoz kárt. Tehát, hogy itt abban van megszabva, hogyha valamit megkarcol, eltör, betör. Oké. Becsöngetés és elszaladás. Nem tudom, ti laktok kertesben, hogy volt-e ilyen, hogy valaki becsöngetett, elfutott, ebből mi van?
0: Nem, de gyerekként ezt csináltuk.
1: Te ezt csináltátok?
2: Régen.
1: És
2: régen.
1: Milyen vicces volt, nem, mikor kijöttek, mint a telefonbetyárkodás. Egy kicsit az olyan...
2: Na, azt is csináltuk, igen.
1: Ezt csináltuk telefonfülkéből a betyárkodást, igen. És voltak a rossz viccektől, a kis lakás cseréje nagyobbrától, a minden volt. Nem, ez sem bűncselekmény, kivéve, hogyha zaklatsz. Gondolom, hogy nem zaklattál.
0: Nem.
1: Csak már mondjuk a futásod alapjáraton egy zaklatásnak minősül, szerintem az.
0: Aki... Ez merénylet a vizuális közízlés ellen.
1: Okay. Autó becsomagolása fóliával vagy post-it cetlikkel, ilyet már láttunk sokat egyébként, hogy valakinek becsomagolják az autóját, nem sérül a jármű.
2: Hát ez is csíny.
0: Ilyet évekkel ezelőtt eljátszottak a kézisek.
1: De ez tök vicces,
0: hogy az egyik csapattársnak a kocsiját posztitekkel végig ragasztották.
1: És mit szólt? Az enyémben annyi a kosz, hogy nem ragadna meg rajta a posztit.
2: De... Ja, hát igen.
0: Figyelj, láttam fotón, nagyon jól nézett ki, szerintem így egy év után el lehet árulni, hogy a Szőlősi Balázsnak az Audiát ragasztották. De azért nagyon kitartó munka volt, 2-3 csapattársi végig ragaszgatta.
1: Igen. Az mennyi meló. Én olyat láttam, hogy berakták 2 fa közé, tehát megemelte a csapat, és berakta az autót 2 fa közé, egy ilyen kisebb autót. Az is nagyon szórakoztató. Aztán iskolai tűzjelző megnyomása. Nincs tűz.
0: Hát azért az már nem annyira a gyerekcsíny kategória.
2: Igen, mert az ugye alapjáraton tilos is.
1: Igen, rendőrségi ügy lehet, mert veszélyhelyzetet idéz elő. Sínekre vagy úttestre kihelyezett apró tárgyak viccből.
0: De na, az nagyon nem vicc. Na, ez szerintem az a bűncselekmény
1: kategória. Ti soha nem csináltatok olyat, hogy vonatsínre raktatok 10 forintost?
0: De. Én csináltam. Ja, azt hittem, hogy ilyen nagy kövekre gondolsz, mert 10 forintost oda raksz, az egy dolog, de...
2: Nem, azt olyat mi is csináltunk, igen. Én lapítottam pénzt, sajnos. Igen, és hogy kilapítja. És
1: senki ne csinálja utána. De igen, egyébként ez is súlyos rendőrségi ügy lehet, mint kiderült, tehát hogy itt már ülhettem volna egyet. Járókelők lelőkése vízbe, vagy medencébe?
2: Jaj, hát ez...
1: Ez lehet büntethető,
0: hát
1: vagy nem?
0: Hát attól függ, hát most Pesten a Dunaparton azért a hídról ne.
2: Ja, igen.
0: A strandon, a medencébe, az még határeset.
2: Az határeset, igen, ha strandon vagy.
0: De azért
2: azt se.
0: Folyóparton, tóparton ne csináld.
2: Igen,
1: azt mondják, ebből már lehet rendőrségi ügy, ez garázdaságnak minősülhet. Na, tehát, hogy itt már átlépte a gyerek a határt. Kamuhívás segélyhívóra.
0: Az is bűncselekmény.
1: Ez bűncselekmény, igen. Vagy csíny?
0: Szerintem bűncselekmény, szerintem az büntetik.
1: Igen, ez egyébként szerintem nagyon jól van így. Na most figyeljetek, ez mindig előfordul. Nálunk Budaörsön mindig, szerintem amúgy itt is. Roland, szerintem ebben te bűnös vagy, én ezt kimondom. Bevásárlókocsi eltolása és otthagyása az utcán.
0: Én mindig visszatolom.
1: De volt valami sztorid?
0: Persze, egyszer élmény, gimisként éjszakai focitornát szerveztünk, és akkor hát úgy gondoltuk, hogy azért hát most érted, bárdasos voltam, Tesco közel volt, hát valamibe el kellett tolni azért, hogy vettünk ugye enni-inni valót, úgyhogy hát azt ugye elvittük, és akkor jött az igazgató, és megkérdezte, hogy mit beszéltetek meg a boltban, ezt mikorra viszitek vissza? Én így nyertem egyet, na reggel hétre.
1: Szép mentés. Amúgy az a négy páros kocsi meg a Lidl-ös, ami most a műfüveden van a kert szélén, az akkor mindet ilyed?
0: Hát természetesen vettem. Okay. Temurról rendeltem.
1: Vonat vészfékének indokolatlan meghúzása.
0: Nem játszunk.
1: Ez sem, nyilván a bevásárlókocsi is büntény, és akkor egy utolsót, ezt minden gyerek játsza szerintem. Lift megállítása minden emeleten.
2: Hát ez csíny kategória, de marha idegesítő.
0: Jó, hát igen, szerintem. De hogyha
1: az, ami ebből, ki, tehát ami ebből kialakul Andiban, abból lesz a bűncselekmény, nem?
0: Igen, úgyhogy azt a konzekvenciát levonhatjuk, hogy lehet egyébként ilyen csinyeket tenni, mert tényleg vicces, de csak akkor, hogyha Andi nincs a közelben.
3: Törj ki a szürke hétköznapokból! Forrás Rádió! Ugorj

0: sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, napsütés, élmények, irány, Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
3: Hello Komárom! Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Augusztus elején érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az amerikai haderő ismét támadást indított iráni célpontok ellen. Koncertet ad Tatabányán az Atura Tajkó ütőegyüttes. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Az MTI-hez hétfőn megküldött tájékoztatóban azt írták, az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Kiemelték, mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, kiemelten fontos a családtagok és hozzátartozók segítése. Közölték azt is, hogy az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. Az amerikai haderő ismételt támadást indított iráni célpontok ellen, közölte a hadsereg középső parancsnoksága hétfőn. Az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint kora este jelentette be, hogy nem sokkal korábban az elnök utasítására megindult a katonai művelet. A csapások révén az iráni erők további súlyos árat fizetnek, és folytatódik a képességeik csökkentése arra, hogy megtámadjanak ártatlan polgári személyeket és a kereskedelmi hajózást a Hormuzi szoroson, tudatták. A parancsnokság nem sokkal korábban közölte, hogy a térségben állomásozó erői a mai napon a washingtoni idő szerint délután 4 órától veszik ismét blokád alá a teljes iráni partvidéket, ami vonatkozik Irán minden kikötőjére és az odatartó, valamint onnan távozó tengeri forgalomra. A blokád visszaállítását Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi oldalán jelentette be. Az Agora zenei esték program keretében ad koncertet Tatabányán az Atura Tajkó ütőegyüttes július 17-én 19 órától a Zenepavilonnál. A több ezer éves keleti kultúra és japán dobművészet megelevenedésének lehetnek tanúi az előadás nézői. A program ingyenes. Családcsalogató lesz gyermekprogramokkal Oroszlányban július 18-án szombaton. 15 órakor jótékonysági garázsvásárt rendeznek Zsejkéért a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadánál. 18 órakor az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál fúvós zenekar nyáresti koncertjére várják az érdeklődőket. A rendezvény ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, amit csak néha zavarhatnak meg fátyol és gomoly felhők, csapadékra nem kell számítani, 28 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 2:09 után, miközben az M1-esen a 17-es kilométernél a főváros felé a külső sávon egy sérült kamion áll egy korábbi balesetből kifolyólag, emiatt torlódik a kocsisor, mi telefonálunk.
3: Így, mert hogy képzeld el, Roland, hogy nem is annyira régen én ott voltam a Vízzenevirág Fesztiválon, és összefutottam valakivel, és ez a valaki egy kedves régi ismerős, de te ettől a találkozástól teljesen függetlenül emlegetted őt. Tehát azt hiszem, hogy nagyon sok fronton kapcsolódik most hozzánk. Mutasd be, kérlek, a vonal túlvégén lévő hölgyet.
2: Itt van velünk Csányi Rita, The Anahit.
3: Szia, Rita!
4: Sziasztok! Hello. Köszönöm a hallgatókat!
2: Hello, Rita! Figyelj csak! És ami miatt én egyébként azt mondtam, hogy már pedig téged mindenféleképpen hívjunk fel, az az, hogy hatalmasat megy az I Was Wrong című dalotok, például a közösségi oldalakon is, a TikTokon. Én aki ismerősöknek, kollégáknak, családtagoknak így mutogattam, hogy nézd, szerinted ez milyen? Ja, hát ezt láttam!
4: Jaj, de jó.
2: Így ez volt a reakció. Szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon, azért most már jó pár éve nyomjátok, de én azt gondolom, hogy ez a dal, ez most valami elképesztően nagyot, mert ti is tapasztaljátok ezt?
4: Abszolút, hát ez egy izgalmas kaland, hogy hogyan alakult át az egész Anahit produkció, és voltak fentek, lentek, de kitartottam.
3: Igen, amikor én először találkoztam a csapattal, akkor még nagyon-nagyon más volt az egésznek a hangulata. Egy dolog volt benne stabil és fix, ami a mai napig ott van szerintem, az a te lelked meg a te szellemiséged.
4: Igen, köszönöm. Hát nem volt egyszerű, de megtartottam, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy elmondhatjuk ezt, hogy így kicsit így hambaiból feltámadva a projekt most így szárnyal.
3: De egyébként amikor ott az elején találkoztunk, akkor is ez volt, vagy lett volna a cél, csak másfele indultál el, vagy elkezdtétek, és menet közben jött meg az étvágy?
4: Hogy mondjam, a cél az mindig az volt, hogy nagyon szerettem rengeteg zenét írni, és ezt szerettem megosztani az emberekkel, és nyilván az volt a cél, hogy minél több emberhez tudjak kapcsolódni. Aztán valahogyan zenekar lett az én 2018-as szóló projektem, és aztán a zenekar után lettünk egy trió, és aztán a trió után maradtunk ketten, és valójában úgy, hogy most ketten vagyunk, de így ezt így a Danival közösen megbeszélve, tehát nem őt kihagyva, de hogy tulajdonképpen ez újra az én szóló projektemmé vált, amiben a Dani kísért az elmúlt időszakban. Úgyhogy ez váratlan volt, de valahogy így hozta az élet, és így tudtam a legjobban kiteljesedni egyébként zeneileg. Más dolgokat gondoltunk a korábbi csapattal, és kellett ez az út ahhoz, hogy így visszataláljak önmagamhoz, és most így azt érzem, hogy most ez az az irány, amit tényleg mindig is szerettem volna csinálni, és valószínűleg azért is sikerült most így hirtelen sokkal több embert elérni, mert egyszerűen önazonosabb lett a dolog, vagy a helyére kezd kerülni.
3: Meg ez jó, mert csak kétfelé megy a gázsik.
2: De milyen ez az irány, Rita? Mert azért kérdezem ezt, mert miután belefutottam ebbe a dalba, én elkezdtem egy picit hallgatni a többi dalaitokat, vagy dalaidat, és baromi nehéz azért téged így bekategorizálni. Szóval eleve tudom, hogy sok zenész gyűlöli is ezeket a mindenféle ilyen sémákat, amiket ráhúznak, meg műfajokat, de hogyha tényleg van olyan projekt, amit még műfajilag is nehéz bárhova besorolni, akkor azt szerintem te vagy meg ez az Anahit projekt.
4: Ez abszolút így van, és nyilván amit mondjuk a Spotify-omon, vagy bárhol máshol hallhattok, ez egy konkrétan időszakok. Tavaly is még nagyon-nagyon sokfajta más zenével kísérleteztem. Szerintem az elektronika és a vokál ritmikáim, vokál témáim, szövegeim azok, amik egyben tartják ezt a projektet, meg a hangom maga. De nagyon sok irányba kísérleteztem, tavaly rengeteg ilyen elektronikus és ilyen downtempo folkot csináltam, és aztán akkor jött így a nagy áttörés, amikor itt teljesen véletlenszerűen összekapcsolódtam egy nagyon régi DJ ismerősömmel, aki így benne van a nemzetközi elektronikus zenei szcénában, és mondta, hogy hát csináljak már néhány toplányt. És hát mondom, fú, tök jó, én imádom amúgy az elektronikus zenét, ez nagyon szuper, és valahogy így hazataláltam. Tehát, hogy Most én azt érzem, hogy így először így letettem a voksomat egy stílus mellett, ami abszolút az elektronikus irány, a legutóbbi kollabjaim house és techno irányban, de ezt szeretném ötvözni a saját vokelőimmal, és azért én szeretnék belecsempészni ilyen folk elemeket és nagy énekléseket. De amúgy egy ilyen teljes átmenet látszódik a dalaimon, meg nagyon sok zenét is adtam ki az évek során, szóval ezért is van egy ilyen, hogy atya ég, hogy itt mi történik. De most így azt érzem, hogy az átváltozás időszaka az így egyre inkább mutat egy irányba, főleg szerintem most így majd a koncerteken ez egyre jobban látszódni fog, hogy pontosan mi az irány.
3: Na pont ezt akartam kérdezni, mert ugye a Vízzenevirág Fesztiválon én élőben hallottalak, hogy ott a halott pénzben is vokálozol, és ami szerintem benned az egyik lenyűgözőbb az, hogy élőben fantasztikusan tudsz teljesíteni. De még nem annyira látom, hogy a Anahit az hogy néz ki élőben most. Mi van a színpadon?
4: Jelenleg egy teljes live act formátumunk van, ez egyébként elég tudatosan már egy éve létezik, ami azt jelenti, hogy full elektronika az egész, nincsenek élő hangszerek, Dani SPD-n játszik, vannak laptopjaink, én egy sampler peden játszom és énekelek. Ezt én szeretném még inkább továbbfejleszteni, tehát én sokkal többet fogok kütyűzni a színpadon élőben, ami egy nagyon izgalmas út, és rengeteget gyakorlok és készülök rá. Ez majd egyébként őszre fog úgy igazán felni, de most nagyjából így fest a dolog. Volt olyan időszakunk, amikor vokalistákkal is dolgoztunk együtt, én ezt majd szeretném a jövőben visszahozni, tehát úgy létrehozni egy ilyen nagyon izgalmas elektronikus szettet, amiben nagyon sok ének jelen van, olyan formában is, hogy egyébként énekes nők állnak még mögöttem a színpadon. Ez egy kicsit hosszabb távú projekt, de nagyjából most így néz ki a dolog.
2: Tudod, mi volt egy olyan visszajelzés, Rita, amit én azoktól kaptam, meg egyébként én is ezt gondoltam, akiknek én megmutogattam például a dalaidat, hogy a többség meglepődött azon, hogy ez egyébként magyar. Tehát, hogy igen, nem mondod meg hangzásból, semmiből nem mondod meg, hogy ez egy magyar projekt, és ezzel, tehát, hogy tényleg nem degradálva a magyar zenét, de én azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó út lehet, és ez mindenféleképpen szerintem egy pozitív visszajelzés, legalábbis én ezt annak szánom, nem tudom, hogy ilyesfélét egyébként kaptál-e már másoktól.
4: Abszolút, persze. Nagyon, egyrészt számomra ez abszolút bók, olyan szempontból, hogy én örülök annak, hogy ilyen szempontból a kiejtésem és a zeném megállhatja a helyét a nemzetközi piacon. De azért nagyon sok ideig nekem ez problémát jelentett itthon, és van egy mondat, amit én nagyon nem szeretek, az, amikor azt mondják, mondjuk főként zenei szakemberektől hallottam ilyesmit, hogy hát ez túl jó, meg túl nyugati a magyar embereknek. Most örülök annak, hogy az új dalaimmal erősen rácáfolok erre.
3: Ja, ez de jó, mert igen, tehát ezt szokták mondani mindig, meg azt, hogy magyar közönségnek magyarul énekelni, vagy nálunk a rádió szakmában, hogy az a jó rádióműsor, ami nem zavarja a hallgatót, hát attól falra tudok menni, hogy csak ne zavarjuk a hallgatót. Mi van?
2: De zavar. Igen, de szerintem itt van egyébként átfordulás. Tehát én úgy érzem, hogy azért a mai 20 éveseknél már ez rohadtul nem mondható el, hogy nekik magyar zene kell, tehát pontosan, hogy magyarul szóljon.
4: Persze.
2: Szerintem itt volt egy nagy generációs átfordulás.
4: De egyébként az idősebb korosztály ugyanígy, tehát nekem amúgy a közönségemnek a jelentős része abszolút nem 20 évesekből áll. Hiába váltottam most az elektronos, sőt, mióta egyébként erősen elektronikus irányba dolgozom, és nagyon sok külföldi kollaborációm is van, azért ezt így határozottan mondhatom, hogy az én ilyen törzs közönségem, tehát a hardcore rajongók 30-as éveik közepén járnak, sokan 40-esek. Eleve teljesen más generáció a mostani, akár 40-es korosztály egyébként, tehát hogy eljárnak, buliznak, abban a korban azért már, akkor is, hogyha van család, meg ilyesmi, azért van pénz is arra, hogy néha kiszakadjunk és elmenjünk szórakozni.
3: Látod rólad, ez te vagy. Van család, van pénz, 40-es korosztály, buliz.
2: Csak azt kéne, hogy eljárja bulizni.
3: De tényleg, amúgy meg szerintem a műfaj az meghatározza a nyelvet. Tehát vannak dolgok, amiknek nagyon nem áll jól a magyar, és van, aminek nagyon a magyar kell. Tehát, hogy szerintem abszolút, ezt is össze kell kapcsolni valahol.
4: Abszolút, és még egy gondolat így emellé, az angol nyelvűség mellé, meg ilyesmi, nagyon sokáig, volt egy időszak a koraibb Anahit verzióknál, amikor elkezdtünk, akkor egyébként még együtt a csapattal magyar nyelvű irányba dolgozni, mert mindenki mondta, hogy írjunk magyarul, és akkor az hú, milyen jó lesz, abszolút semmi nem történt az életemben, egyszerűen az élet mutatta, hogy ez nem neked való, tehát hogy így tök jó, meg aranyosak ezek a számok, nem neked való, és egyszerűen ez egy hosszabb út volt, de tök jó, hogy kitartottam az angol nyelv mellett, és sikerült olyan emberekkel kollaborálni, mint Maxi Meraki, Derun, Beloka és olyan arcok játszották ezeket a dalokat, mint Solomon és Armin van Buuren, és ez még csak a kezdet, én úgy látom, tehát hogy érdemes kitartani emellett, és nagyon bíztatok mindenkit a zenei szakmában, hogy jó lenne felébredni és elkezdeni exportálni a magyar produkciókat, mert amúgy van néhány előadó, aki jelentős exportot tudna létrehozni ebben az országban, és ez szerintem a teljes iparágnak nagyon jót tenne, főleg, hogyha mondjuk Romániára gondolunk, ahol virágzik a zenei export 20 éve legalább, és emiatt megmenekül az ipar, és nem omlik össze. De hát ez egy hosszabb beszélgetés lenne, amiben bele tudnánk merülni, de...
3: És amúgy rohadt izgalmas is.
4: Erről is lehetne beszélni, mert ez engem folyamatosan nagyon izgatja a fantáziámat, mert...
3: Románia, Albánia, csomó ilyen hely van.
4: Igen, és egyszerűen, tehát hogy azért innen... Közép-Kelet-Európában hozunk olyan hangzásokat, amikre ki vannak éhezve külföldön. Nekem, amikor elindultak a DJ kollaborációim, egyébként két török sráccal kezdtem el dolgozni, és konkrétan az, hogy a két török srácot és a magyar csajt összerakták, és létrehoztunk egy olyan soundot, amit egyik amerikai csávó se tudott mondjuk a house-ban így megcsinálni, mert egyszerűen nem talál, tehát hogy nincs bennük olyan fajta dallam, vagy olyan ritmika, és hihetetlen volt látni, hogy így ráharaptak. Az első ilyen release-em a Solomonnak a Dynamic kiadójánál jött ki, ami egy ilyen über nagy siker egy elektronikus zenei szcénában dolgozó embernek, és mondták, hogy azért, mert annyira egyedi a vokál hangzás, meg a vokál mixing, meg a szöveg, meg a nem tudom, hogy ezt ilyet ők még nem hallottak. És akkor én így ültem, hogy hát ez mégis nagyon jó. Tehát, hogy ez csak azért mondom, hogy ha esetleg egy magyar zenész hallgatja ezt, és van benne valami ilyesmi egyediség, szerintem érdemes erre is gondolni, és nem kell elhinni azt, hogy senkit nem érdekel, amit a magyarok csinálnak, mert ez abszolút nem így van, csak nincs elég felületünk arra, hogy ezt megmutassunk egyelőre.
2: Rita, ugye ez most nagyjából egy hónapos, ugye az I Was Wrong, ha így most fejberól jól rakom össze így az idővonalat.
4: Mindjárt kettő.
2: Van már következő dal betárazva? Van a talomban? Tudod, hogy mi lesz a következő, amivel kijössz?
4: Igen, az az izgalmas dolog van, hogy annyira sokat kollaborálok különböző előadókkal, hogy nehéz szinte összeegyeztetni a saját kiadványaimmal. Az I Was Wrong után ebből megjelent a Red Flag Belokával júniusban, és most lesz egy izgalmas kollaborációm Derunnal és Aaron Sevillával, aki egy fantasztikus nagy DJ szupersztár, velük adunk ki a hónap végén egy közös tracket, és utána érkeznek az Anahit dalok is. Már megvan, hogy mi, és már hát éppen most fejezek be egyébként két nagyon ígéretes singlet, és bízom benne, hogy valamikor azért egy lemezé is alakul, bár tudom, hogy nem célszerű annyira lemezkiadást csinálni, de úgy érzem, hogy annyira gyűlnek így bennem a számok, hogy egyszer csak azért egy EP-t vagy valamit ki fogok így hozni egybe, de már megvannak. Úgyhogy hasonlóan jó. Az elektronikus irányon maradok egyébként.
3: Figyelj, Rita, akkor kérlek, hogy küldjél dalokat, jó? Mert nem akarjuk megvenni.
4: Jó, elküldjük.
2: Igen, mert szeretjük a pénzt megtartani. Ja. Rita, mostantól nálunk is pörög, abszolút, imádjuk a dalt, úgyhogy várjuk a többit, természetesen, hatalmas nagy örömmel, és hát reméljük, hogy még sokszor beszélgethetünk sok-sok sikerről, és remélhetőleg tényleg minél több világhírű DJ-nek a szettjében felbukkannak majd az Anahit dalok. Köszi, hogy itt voltál velem.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszi, Rita, szia.
4: Szia.
3: Hát, és akkor most jön el a pillanat, hogyha egy fegyver megjelenik, akkor ezzel is sül, meghallgatjuk a dalt.
2: Így van, The Anahit és az I Was Wrong debütál akkor itt nálunk a Forráson. Szerintem mostantól jó sokszor hallhatjátok majd.

0: perccel járunk fél tíz előtt, és Ári azt kérdezte itt előbb, hogy te figyelj, ez melyik verzió volt? Mert ugye volt az eredeti King of My Castle, akkor van ez a Keanu Silva féle feldolgozás, ami szerintem egyébként brutálisan jól sikerült 2019-ben, és van egy még újabb, de az már Queen of My Castle.
1: Igen, ettől rosszul vagyok, amikor ilyen nem semlegesítik a dalokat. Itt az Andi, szia!
2: Hello, sziasztok!
1: Hát igen, meg van
0: itt a Queen, tessék,
1: az átalakítása
0: a daloknak.
1: Na mindegy, minden esetre...
0: Próbálok kedveskedni, ezt le se szarják, érted?
2: Hát. Hát jó van, próbálom.
0: Hát jó van, azt mondja, hát jó van.
2: Próbálom olvasni a...
1: Na, most te nem mondhatod, hát ott volt nálad két napja.
2: Milyen két napja?
1: Jó, egy napja. Egyébként nagyon cuki a sztori, tehát hogy ez egy tipikusan olyan történet, amikor azt mondom, hogy a rendőrmunka nagyon durva és veszélyes.
2: Igen. Hát az első az annyira nem volt veszélyes, mert ugye előző héten egy, hát az autók között szaladgáló vizslát mentettek meg a rendőrök, és ugye le kellett ott a forgalmat állítani, meg minden. Aztán szerencsére hát az a neve a kutyusnak, hogy Cserfes.
1: Cserfes.
2: Úgyhogy ő hazakerült. Aztán hát ugye másnap meg egy őivet kergettek, aki ugye emberekre támadt, meg minden. Aztán szerencsére hát az a neve a kutyusnak, hogy Cserfes.
1: Cserfes.
2: Úgyhogy ő hazakerült. Aztán hát ugye másnap meg egy őivet kergettek, aki ugye emberekre támadt.
1: Durvul a pálya, egyre nehezebb feladatok.

0: melyiket ajánlottál.
1: Na kösz, jó lesz ez a beszélgetés.
0: De várjál, miről szól a sorozat, mert aztán akkor meg tudom mondani. Csak nem emlékszem. Mindent mert mindig ajánlasz. Mindenkinek ajánlgatok. Enneket is ajánlottam, vagyis a Rolandnak is ajánlottam már. De
1: egy helikopter sofőr katona nő.
0: Nem nézte meg azóta se szerintem.
1: Helikopter katona sofőr nő. Helikopter sofőr nő katona.
2: Helikopter katona sofőr nő.
1: Valami ilyesmi.
0: Tudom.
1: Mi a címe? Ajánljuk a hallgatóknak is, ha már itt van.
0: Hát vagy a Nem versz át, vagy a... A Harlan Coben-es, azt tudom.
1: Igen, addig elmondom, amíg Andi kikeresi, hogy ebben volt egy olyan mondat, hogy képzétek el, hogy egy macska jön át előtted az úton, akkor azt nem kell jogilag elkerülnöd, nem indokolt egy macska miatt mondjuk félrerántani a kormányt, és neki menni egy kerítésnek. De, ha egy kutya jön eléd, az már indokolja azt, hogy félrerántsd a kormányt. Most kérdem én, igazságos világ ez?
2: És mi a helyzet az egerészőjvekkel? Ezt tudja valaki?
1: Hát ez nagyon durva.
0: Hát őket el kell fogni. Mert...
1: Na, hát az egerészőjvek kapcsán én elkezdtem kutatni. Meg lesz a cím, vagy nem?
0: Mert hát a... nem nagyon talál. Most nem tudok úgy rákeresni, hogy
1: mindegy, keressétek meg a filmet. Helikopter sofőr nő egyébként. Most már idegesít. Várjál.
0: Pillanat. Nem versz át, azt szerint. Nem.
1: Erre szálljunk már 5 percet. Fool Me Once, az a címe angolul. Na, lényeg a lényeg, hogy utána néztem az interneten, és most kapaszkodjon mindenki. Senki ne csinálja utánunk, de így van. Hogyan kell 5 lépésben ölyvöt fogni?
0: Na.
1: Ilyen is van.
2: 1. Detektálod az ölyvöt. Azok te gyöjv.
1: Tehát először...
0: Ezt a rendőröknek kellett volna.
1: Ugye, tegyük hozzá, hogy a rendőröknek ugye nem kiképzési tétel az ölyvfogás.
0: Tehát,
1: hogy az, hogy egy vizsla miatt megállítják egy forgalmat, vagy megállítják a forgalmat, az még oké. Okay.
2: Az öffogás, az esetleg. Várj, most én próbálom összerakni.
1: Jó, rakd össze.
2: Észreveszed az ölyvet.
1: Egész jó.
0: Ölyvet.
2: Lett. Mindegy, szóval az állatot. 2. Óvatosan megközelíted az állatot.
1: Az óvatos jó, igen.
2: Igen. Hogy lesz ebből 5 lépés, basszus?
1: Szóval, hogyha jönnek a hivatalos lépések.
2: 3. Felkészülsz az állat elfogására. 4. Óvatosan, de nagyon magabiztosan és határozottan, ám de az állat jólétére való tekintettel. Is. Nem tudom, ezt nem jövök jól ebből a mondatból. Megfogod, 5 elviszed. Kész.
1: Megfogod. Ez az, hogy fogadsz a titka?
2: Jó, hát most azért a módszertanban nem menjünk bele, arra nincs idő.
1: Jó, akkor te is olyan vagy, mint aki az atomtámadást papíron túlélített, hogy tudod azt, hogy elő kell venni a volt ilyen oktatás a katonasságon állítólag, hogy a szekrényből elő kell venni a vonalzót, és azzal be kell mérni, hogy mekkora a gomba, és abból tudod, hogy milyen messze van az atomtámadás. Nyilván ezeket csinálod, hogyha robban ott a gomba tőle. Nem, figyelj, Roland, te. Keres egy ővekben gazdag rétet. Tehát, hogy először kell a terep, de akkor mondjuk azt, hogy itt megnézed az áldozatot, tehát kinézed magadnak az elkapandót.
2: Tehát egy őrvezetet.
0: Az elkapandót!
1: Eddig jó vagy. Hát nincsen meg a, nem vagyok ilyen ornitológus típus, tehát hogy...
2: Ha nem őrv lesz, hanem rigó, akkor rigó.
1: Oké. Okay. Ezután...
0: Ezt mondjuk lehet könnyebben elfogod.
1: Fogj meg a kezedben egy egeret, és a bokor takarásából tartsd az őrv felé, lehetőleg mozgasd.
0: Szegény. Szerintem az mozog magától is. Az nincs ott, hogy halott egeret fogjál, vagy...
2: Mert mindig van nálad egy egér, ugye?
0: Persze.
1: Hát arra az esetre, fogni mész, hát csak viszel magadra egy egeret.
0: A táskám van, egy dobozban mindig van.
1: Ha már ővet fogni mész, meg vannak ezek a patkánycsapdák, csak ki tud brázni belőle valamit egy rendőr. Oké, most jön egyik legjobb. Amikor a ragadozó lecsap a zsákmányra, hirtelen engedd el a rágcsálót, és hálóval kapd el a madarat.
0: Mert háló is van nálad.
1: 2 kérdés, igen.
0: Egér is, meg háló.
1: Honnan van háló? Meg a hirtelen engedd el, utána néztem, vízszintes repülés közben 30-60-nal megy, de hogyha lecsap az áldozatra, jön 50-80-nal jön. Hirtelen engedd el az egeret, és kapd el a hálóval.
2: És ha ezt meg tudod tenni, akkor olyan reflexeid vannak, hogy hihetetlen pályafutás előtt állsz.
1: És még 2 lépés. Óvatosan helyezd el az ölyvet, vagy ölyvöt a korábban előkészített ölyvtartóba. Majd 5, add le a hivatalos személynek.
2: Akciós ölyvtartót keresünk megvételre, ha van.
1: Így kell.
0: Mondjuk a budapestieknek ott kéne a második kerületben, mert hát látjátok ott azért. De egyébként ezt is, őt is hálóval fogták be.
1: Honnan
0: azt
1: volt?
0: Nem tudom, honnan szere. Hát lehet a rendőrkocsiban volt sinter. Háló, nem?
1: Amúgy itt kiderült a sztoriból, hogy ez a szerencsétlen madár, én úgy látom amúgy, hogy első kerület, de mindegy,
0: első. Tök itt lényegtelen, van, itt
1: hogy...
0: Mert itt van, hogy a második kerületi rendőrkapitányság rendőrei.
2: Nem? Nem, hát az első kerületet fölhívták a rendőröket,
0: ja, igen, hogy kéne igen, befogni. Az zavart meg, hogy a második...
2: Nincs szabad kapacitásunk.
0: Várjál, igen, azért, mert a második kerületi rendőrkapitányság van ideírva, de ugye igen, igazad van, az első kerületben volt hát a házsorok között.
1: Maradj ölve!
2: Na. A kedvenc Steven Seagal filmem, az ölve vagy halva?
1: Igen, és akkor várjál, az van, hogy egyébként

0: kiderült, hogy a madárral nincsen minden rendben, tehát hogy nem véletlen mennek ki járókelőknek ez az öv, ugyanis utóbb kiderült, hogy szürke hályog miatt tévesztett irányt, tehát gyakorlatilag ez egy vaksi öv volt, hogy csak vadászni akart, lehet, hogy ment a pocokra, vagy a nem tudom én mire, de helyette Józsit találta el, mert rosszul látott.
1: A pocok feje volt Józsinak.
2: Tehát egy látássérült öv volt szegényke.
0: Uh-huh. Igen, és az mekkora emberség, nem, hogy a rendőrök befogták, tehát hogy...
1: Hát azért... mit csináljanak vele, lőjék le?
0: Hát ne, nyilván ne, csak hogy, tehát, hogy azért, hogyha kapsz egy ilyen feladatot rendőrként, hogy kapjál el egy öjvet. Azért úgy átgondolod az addigi tudásodat.
1: Meg az egész életedet.
0: Az életedet mihez nyúljál.
1: Miért akartam érezni?
0: Keresek-e én ennyit?
2: Ja, és szerintem elkérték pocokfejű Józsinak a telefonszámát is, hogyha legközelebb ilyen van, akkor be tudják vetni, mert akkor rá lecsap az
1: öjv. Akkor egér helyett jó lesz. Jó lesz a Józsi.
0: Nem az az első, hogy ilyenkor fölhívod a hangát, hogy küldjön már valakit, aki ilyet tud. Tehát, hogy azért nem te próbálkozol vele, nem?
1: Hát figyelj, most mire ők kiérnek, lehet, hogy a madár már elrepült volna valahova, és akkor ugye, ha nem találják meg, akkor ugye több embert megtámadott volna. Hát tehát oké, hogy nem akarattal tette.
2: A Bodzoli nem érti elhez, ő vadállatbefogó.
0: De próbáltál valaha már madarat megfogni? Mert én amúgy igen.
1: Próbáltam, igen.
0: Hát persze, ez a teljes lehetetlenség.
1: A lakásba.
0: Igen.
2: Egyszer hozzánk így kéményen keresztül esett be, de ezt már elmeséltem.
1: Már háromszor, négyszer is.
2: Nem baj, addig már hátradőlünk.
1: Meghallgatjuk negyedjére is rólad mesét.
0: És nem úgy volt, hogy a fürdőszobában csináltatok neki Kellogg's-ból?
2: De.
0: Csapdát.
2: Igen, unalmas vagyok, tudom. Otthon is mindig megkapom.
1: De ez az egy madaras sztoria van, érted? És ezt mesélni.
2: Madara téma akkor.
1: Minden hónapban elmesélni.
2: De igen, hát most miért hozzátok? Hányszor rendben van? Jó, tudjuk meg. Jó, ti ilyen állati család vagytok, tiszta észre.
1: Ja, várj, akkor háromszor tényleg.
2: Na, hát azért mondom.
1: Most esett.
0: Igen, a fóka madár, mert akkor...
2: Meg a pingvin. Egyszer anyám hozott egy fókát.
0: Meg volt az, amikor a pingvin bejött a teraszon.
2: De az csak eltévedt, az a szomszédnál lakottam úgy.
0: Mondom, nem vagyok katolikus.
1: A fókának mondjuk örülnék. Hozottam volna, de nem hozott.
0: De vannak ezek a, igen, vannak ezek a levezesztőri.
1: Annak is örülnék, az is cuki. Igen.
2: Tényleg egy törpeapácával lekerült.
1: Lunával ott totyognának, aranyosak lennének.
0: Aj, de tényleg, tehát hogy ezek a sztorik, jó, de ezek tényleg jók. Amúgy meg szerintem itt le a kalappal a rendőrök előtt, tehát hogy ezt így végig tudták vinni, hogy sikerrel is jártak benne, tehát hogy ilyen rendőrt mindenhova.
2: Így van, na jó van. Kicsit kiszusszanunk, nem tudom beszélni.
0: Szerez övtartót.
1: Kiszusszanunk.
0: Mi kiszusszanunk. De Roland, kérlek, ígérd meg, hogy mikor beindítod a zenét nekünk, azért elmondod a sztorit, mert
2: adásban.
0: Szívesen hallanak.
2: Kívül, papi.

0: Na, ha a kristály is benne lett volna, akkor az lett volna, hogy te vagy a lej.
1: Ezt se láttam jönni, de hát ez van. Jó, a vizslamentő témánkra írt nekünk Kristóf, bocsánat, de szuszájbe dobnom. És nem kellene indítani az ügyben vizslálatot?
0: Hát, jó volt!
1: Köszönjük Kristóf, hogy velünk vagy. Maradj velünk, írjál úgy évente.
0: Jó, majdnem olyan okos vagy, mint az öéleges professzor.
1: Aj, Jézusom. Na, mint mondtál, visszarántalak. Lesz ma meccs?
0: Lesz ma meccs.
1: Lesz ma meccs, oké, és akkor ma dől el, hogy a spanyolok vagy a franciák a jobbak.
0: Így van.
1: És a franciák lesznek, ezt mondtuk mi.
0: Hát a papírforma ez diktálja, én jobban örülnék a spanyoloknak, szóval, hogyha a franciák jutnak a döntőbe, akkor meg fogom állapítani, hogy igen, a papírforma igazolódott, és akkor a Mbappé várja, hogy majd a Kane vagy a Messi jön szembe vele. Ha meg a spanyolok, akkor meg örülök.
1: És mit mondtál, a legvalószínűbb az, hogy összejön egy olyan, hogy francia-angol?
0: Hát most ugye az Opta szuper számítógép alapján, aha, igen, ők ezt
1: jósolják. Én francia-argentint érzek.
0: Amúgy én is ezt mondtam már a VB kezdete óta, hogy talán ez a legsanszosabb. Figyelj, az angolok jók, de most például legutóbb a norvégok ellen szerintem nem nagyon tudták a saját játékukat hozni, hiába nyertek és jutottak tovább. Valahogy nem éreztem azt, hogy igazi átütő erő lenne. Ott most náluk egyébként a Kane, aki tényleg egy jó teljesítményt nyújt, meg a Bellingham játszik nagyon jól, és erre támaszkodnak. Persze tegyük hozzá, hogy az argentinoknál is azért ott van egy Messi, aki szintén nagyon jó formát mutat ezen a VB-n. Valahogy mentálisan nagyon erősek az argentinok.
1: Amúgy ez tök érdekes, mert amennyire itt most a mai meccsnél a fogadóirodák úgy kötik a fogadásokat, hogy Franciaország fog nyerni nagyobb valószínűséggel, addig az angol-argentin mérkőzésen Anglia győzelmére 2.5 szoroznak, a döntetlenre 2.95-öt nyilván a rendes játékidőn belül, és Argentina győzelmére 2.85-öt, tehát elég közel van a kettő egymáshoz, csak egy picivel fizetnek többet, tehát egy picivel gondolják kevésbé esélyesnek az argentinokat.
0: Igen, ott is azért látod, hogy az angolokat valahogy azt érzik, hogy egy francia-angol döntő lehet. Hát, hogy ott egyébként mi lenne? Nézd, hogyha a franciák, tehát ezzel a kerettel, ha ők jól játszanak, akkor őket baromi nehéz ám megverni.
1: Játszunk inkább franciát? Együnk meg egy tálcsigát? Mindig ez jut eszembe.
0: Azért ez jó, hogy a műsor végére hajtott, hogy maradt némi hallgatottságunk.
1: Igen, azt szeretném, hogyha Tominak ilyen nyugis délutánja lenne, egyedül lenne itt az éterben, és...
0: Nem zavarná őt senki, hallgatók se.
1: Jó van, na. Figyelj, ami viszont nagyon-nagyon fontos, és a mai napnak az általános tanulsága, az nem más, mint hogy...
2: Be tudjuk kapni.
1: És neki nagyon köszönjük, hogy ma is velünk volt.
0: Köszönjük szépen Andinak, így van. Még mielőtt itt megköszönném a Rédül kollégának gyorsan az aktuális helyzet az M1-esről, mert ugye elmondtuk már korábban, csak ráerősítek, hogy ugye Biatorbágy térségében Budapest felé a terelt szakasz végénél egy személyautó és egy kamion koccant, még mindig ott áll a külső sávon a sérült kamion, úgyhogy továbbra is torlódik a kocsisor, aki teheti, az inkább kerüljön az 1-es főút felé.
1: Nem direkt volt. Bocsánat.
0: Random megnyomogatja az effektodat.
1: Ne, ezt akartam. Együtt érzően akartam, de most már nagyon pénteki hangulatom van, pedig még csak kedv van.
0: Hát az úgy masszív, igen, tényleg kedv van.
1: Én már belementem a hétvégébe. Jó.
0: Ja, és köszönjük szépen természetesen Rédl Ádámnak, az effektvad mesterének.
1: Szeretettel.
0: Az egerész övek szakértőjének.
1: És mielőtt én bemutatnám a műsorvezető társamat, azelőtt elmondom, hogy 26 fok van, ma dögmeleg lesz, 32-re számíts, ma nem lesz eső, holnap jöhet. És köszönjük szépen I. és Rolandnak, akinek van egy jó madaras története, de sajnos a mai napon nem kapott lehetőséget, hogy ezt elmondja.
0: De se baj, mert jövő héten úgyis elmesélem újra.
1: És nem fog rá emlékezni. Ez a jó, találkoztok vele az utcán, kérdezzétek azt a madarasat, a kéménnyel.
0: Mesélj már azt a madarasat, hogy
1: volt. Nem vagytok itt a srácok elmondani. Hát így, jó, akkor holnap még jövünk, nem? Tehát ma még csak kedv van.
0: Holnap még biztos, aztán lehet, hogy csütörtökön már szokod érezni, hogy vasárnapon is inkább alszol.
1: Jó, akkor holnap nappal, reggel, 6 után nem sokkal itt leszünk. Most már én is elfogytam. Mit mondtál?
0: Kiszusszanunk
1: az éterből. Sziasztok, legyen szép a napotok.
0: Buenos morgen.
3: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak.
2: Szombaton vár téged a pezsgőt a csajoknak szingli kerti parti. Bajon!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Kínából származó macsatáját hívtak vissza magas alumínium tartalom miatt, megszünteti az üzemanyagárak korlátozását a cseh kormány. Különleges irodalmi és zenei estekkel várják az érdeklődőket Komáromban. Hittalár Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Kínából származó macsatáját hívtak vissza a magas alumínium tartalom miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. A hatóság kéri, hogy amennyiben valaki a 2028-03-12 minőségmegőrzési idővel rendelkező NL kötőjel 02 kötőjel 25-03-12 tételszámú termékből vásárolt, és az még a birtokában van, ne fogyassza el. A termék rendszeres fogyasztása a tolerálható alumínium bevétel túllépéséhez vezethet, ami egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékeny fogyasztók számára, ismertette közleményében az NKFH. A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve visszahívták a kifogásolt tételeket a fogyasztóktól. Megszünteti az üzemanyagára korlátozását a cseh kormány, jelentette be Alena Schillerová pénzügyminiszter a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón. A maximális üzemanyagárak utoljára július 19-én vasárnap lesznek érvényesek, hétfőtől július 20-ától a benzin és a gázolaj ára már csak a piac mechanizmusaitól fog függeni, mondta. Hozzátette, hogy megszűnt a rendkívüli piaci helyzet, amely miatt a korlátozásokat bevezették. A cseh pénzügyminiszter ugyanakkor felhívta az üzemanyagforgalmazók figyelmét arra, hogy ne éljenek vissza a helyzettel, mert a kormány továbbra is figyelemmel kíséri az üzemanyagárakat, és ha valahol eltúlzott drágulást lát, közbe fog lépni. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Jókai Mórvárosi Könyvtár hangulatos udvarán, Komáromban. A programsorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A következő alkalommal, azaz július 17-én 18 órától Hajnal Dóra olvas fel, akit Lázók Richárd hegedűjátéka kísér. És végül sport. A magyar válogatott Juhász Dorka szerződést hosszabbított a török Galatasaray kosárlabda csapatával. Az isztambuli együttes hétfőn honlapján jelentette be, hogy újabb egyéves megállapodást írtak alá a játékossal. A 26 éves Juhászt az előző idényben az Euroliga legértékesebb játékosának választották, miután 52%-kal célzott a mezőnyből, és átlagosan 12,8 pontot, valamint 8 lepattanót ért el mérkőzésenként. Juhász Dorka ott van a szeptemberi berlini világbajnokságra készülő magyar válogatott 25 fős keretében is.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint napos, gyengén felhős időben lesz részünk, csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 28 és 35 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hogy itt volt az iménti órában velünk Rita alias Dánahit, imádtam. Koktél 4 órában, szia, Buenos Morgan ki! A magazin műsor beköszön, indítom a 4 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, Noé és Tamás, Inna Matomával, New Level Empire, Lady Gaga és Calvary's Jazzyvel az újdonság érkezik a Satisfy. Rádiózz velem!

és Matuma az újdonsággal jelentkeztek. Dream Out Loud, így a dal, csak slágerek közt érkezett. Ez a koktél 4 órában elindítottam már, kérem szépen egészen 2 óráig tölthetjük együtt az időt. Kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással július 14-én, az Őrsök és a Stellák, vagy Stellák neve napján. A mai nap szülötte William Hanna, hogy ki is ő, na ezt is el fogom majd mesélni, úgyhogy nagyon füleljetek. A világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el, akik akkor is tovább próbálkoztak, amikor már semmi sem segített. Dale Carnegie, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Amerikai író és előadó volt a személyes fejlődés, a kommunikáció és a vezetői képességek területének úttörője, majd lehet, hogy kis dobosa. Bulvár Csonkor, benne Tom Crennan, nem sokára hozom, ígérem, addig Betikál, Tuti, itt lesz Timbaland, Kerry Hilsonnal, Post Malone pedig Doja Cattel indítja most az I Like You-t, hozom csak slágerek közt.

is érkezett az imént egy újdonság a Forrás Rádió színpadán. Köszönöm, hogy itt vagy. Maximálisan 33 Celsius fokkal találkozó mai szikrázó napsütéssel. Ma sem lesz eső, úgyhogy locsolni kell. Ez van, este szerintem megvan a programom. Jogos a kérdés, a hülye Zimmerer minek locsol ennyit, mert imádom a zöld a fű. Anyukának például teljesen kiégett full sárga, pedig locsolja, de hát nem olyan intenzitással, mint a fia. Apropó intenzitás, a Bulvár Csokorban Tom Cranon kőkeményen érkezik hozom nem sokára, addig Bibi Noman és Rich Brian itt lesz Üzsel, a Shine-nal, Meghan Trainor nagyot énekel, Marshmello pedig Fárukkal közösködik, a kereskedelmi szünet után repül az

0: Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
5: Skoda.
6: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Bibi Noman és Rich Brian csak slágerek közt repült az Édamami. Ez a koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene Tamással, köszönöm, hogy itt vagy. Itt a Bulvár csókora, hogy ígértem, benne pedig Tom Grennan, aki megváltoztatja és korábbra hozza a Ludlow Castle-beli óriási koncertjének kezdési időpontját, ha az angol válogatott bejut a vasárnapi VB döntőbe. Jó, mi? De hogy miért ez a hatalmas felhajtás? Hát azért, mert a koncert szervezőkkel együtt úgy döntöttek, nem akarják, hogy a rajongóknak választaniuk kelljen a slágerek és a sorsdöntő meccs között. No, és ez még nem lenne elég az ifjú apukáról, aki mostanában a színpadi energiái mellett a pelenkázásban is jeleskedik. A turnéja állomásain teljesen elvarázsolja a népet. A napokban például a Langoland Pavilion színpadán nem csak a giga slágereit tolta, de még születésnapi köszöntőt is énekelt. No igen, így kell belopni a rajongók szívébe a kis testedet. Bulvár csókor, benne Tom Grennan énekel is mindjárt. Jealous Friend Sebastiannal jön Well Hello és Miller Dávid közös is. Itt pedig, ahogy ígértem, Tom Grennan csak slágerek közt repül a Full Attention.
1: Ez a Forrás Koktél. Csak is a legütősebb hozzá.

0: Jason és Omból, velük zártam az első órát a koktélban, Make My Love Go címmel. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán nyitom a harmadikat, úgyhogy robogunk tovább. Rózéval és Bruno Marszal érkezik az Empathy.
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát...

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, üdvözlöm Önöket! Elindult a megtartó műszakok országos kamarai program. Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a következő brit miniszterelnök. Különleges zenei utazásra hívják a közönséget Esztergomban. A mikrofonnál Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A megtartó műszakok című programba elsősorban kis és középvállalkozások jelentkezését várják. Az MTI-hez hétfőn eljuttatott közlemény szerint a programban a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen részesülhetnek különböző szakértői támogatásokban, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 000 és 1 millió forint között van, amelyhez a programba beválasztott vállalkozások 100%-os támogatással térítésmentesen juthatnak hozzá. Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és így a következő brit miniszterelnök, mivel annyi támogató sorakozott fel mögötte a Labour frakció tagjai közül, hogy más már nem tudja összegyűjteni az induláshoz minimálisan előírt számú jelölést. Andy Burnhamnek a Labour szabálykönyve alapján a párthoz hivatalosan kötődő 31 szakszervezet és egyéb baloldali társadalmi szerződés közül legalább 3-nak a támogatását is el kell nyernie, de ez már csak formalitás. Burnham várhatóan július 20-án, vagyis jövő hétfőn átveszi a párt vezetői tisztséget Keir Starmertől, ezután pedig harmadik Károly király megbízza az új kormány megalakításával. Különleges zenei utazásra hívja a közönséget az Eta Carinae a Kaleidoszkóp házban Esztergomban július 17-én 21 órától. A 2025-ben alakult formáció nevét a hajógerinc csillagkép egyik legendás csillagáról kapta, zenéjük pedig hasonlóan változatos és kiszámíthatatlan pályát jár be. A koncert ingyenesen látogatható, így remek alkalom azok számára is, akik szeretnének új zenei élményekkel gazdagodni egy hangulatos nyári estén. Megújult közterülettel és új köztéri szoborral gazdagodik a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. A Kapolcsi teret és Szilágyi Csilla szobrász művész alkotását a fesztivál megnyitóján adják át. Tájékoztatták hétfői közleményükben a szervezők az MTI-t. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotása Köveskálon készült, kifejezetten helyi alapanyagok felhasználásával. A környéken fellelhető kövek alkotják a beton összetételének egy részét. A szobornak helyt adó zöld felületet alakítottak ki, és beültethető ágyásokat hoztak létre. A frissen kialakított virágágyásokba a török Zita által alapított Vadvirágom projekt keretében őshonos magyar virágmagokat ültetnek. A projekt célja a helyi biodiverzitás növelése és a beporzók védelme.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint napos, gyengén felhős időben lesz részünk. Csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 28 és 35 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Még ebben az órában is. Sziasztok, névnaposok, figyelem, érkeztek ti is, és persze a bulvár csókori is, benne pedig Lotfi Begi vagy Lofti Begi. Na majd mesélem, hogy miért mondom így. Ez a koktél 4 órában, kevés Duma, jó sok zene, és persze Tamás, köszi, hogy itt vagy. Miles Smith, Jack Jones, Pink, Rose és Bruno Mars pedig már is kezd. Jön az Apathy!

Mice Nice és a Stay pont a tavalyi évből hoztam. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, ez már a második óra, csak szólok én, Tamás. Kettőig töltjük együtt az időt, ebben az órában is repítek feléd Bulvár Csokrot, benne Lotfi Begi, vagy Lofti Begi, na mondom majd, hogy miért, és persze egy vadonatúj dallal is bombázlak, ami teljesen véletlenül egy omega feldolgozás lesz. Na majd csak fülej! Emellett persze érkeznek névnaposaink is, az Őrsök és a Stellák, vagy a Stellák. William Hanna a születésnapján, hogy ki volt ő és hogy mit köszönhetünk neki, mondom majd. A világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el, akik akkor is tovább próbálkoztak, amikor már semmi sem segített. Na ez a mai napi koktélos bölcsességem, tedd a memóriába, ha kell, akkor vedd elő és te is próbálkozz addig, amíg csak tudsz. Rihanna és az Only Girl, itt lesznek a Cuki Bébik, a Mango Rice féle örökké tart, az újdonság, ez pedig most repül, csak slá-

Anna és az Only Girl 16 évvel ezelőttről hoztam neked. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, kettőig Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. William Hanna a születésnapján teszed mindezt. 116 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. Amerikai rajzfilm készítő volt ő. Hát a Frédit és a Bénit köszönhetjük neki. Többek között természetesen. De ott van a Tom és Jerry, Foxy, Maxi, Maci, Laci, Jetson család, Scooby-Doo, Hupikék, Törpikék, Flúgos futam. Csak hogy néhányat említsek a munkásságából. Imádom mindet. Zseni volt ez az ember. Egyébként társával, a szintén világhíres Joseph Barberával 1957-ben alapították meg a közös stúdiójukat, a Hanna Barberát. Őrsök, Stellák vagy Stellák, ki éppen hogy ejti, de elméletileg S-sel kell ejteni. Ti ünnepeltek ma, boldog névnapot nektek, a többieknek üzik, köszöntsétek őket bátran, örülnek mindennek is, például nem sokára egy Omega feldolgozásnak, Lotfi Begi vagy Lofti Begi nevét hozzácsatoljuk. Jön a Bulvár Csokor nem sokára, addig Super Rai és Nika Mauszti klasszik, Alok Manuel és Temfével, Jennifer Lopez pedig egyből a kereskedelmi szünet után énekel nagyot. In the morning, mutatom!

0: Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: If you love me, say it in the morning, not just in the evening, only when you want my body, want my body.

A Super High valami Nika kollabot játszottam, ez volt a Following the Sun. Ez a forrás, benne pedig a Cocktail 4 órában kevés dumát, jó sok zenét kapsz, és Bulvár Csokrot, ahogy ígértem, benne pedig Lotfi Begi, vagy Lofti. Na hát, ezt azért emlegetem, mert éppen ma futott szembe velem a Facebookon egy poszt, egy plakát, egy rendezvény plakátja, ahol őt Lofti Begiként írták. Na mindegy, csak mérgelődtem, köszönöm. No figyú, itt van Lotfi Begi, szenzációs visszatéréssel robbantotta fel az internetet. Ő és régi csapata a Compact Disco ugyanis olyan felkérést kapott, amire egyszerűen képtelenség volt nemet mondani. Nem kisebb világsztárok, mint a legendás Dylan Turán előzenekaraként léphettek fel a Pap László Budapest sportarénában. No és ahol pörgés van, ott a pletyka gépezet sem pihen, miközben Begi a színpadon aratott, a Redditen és a Bulvár lapokban elterjedt a pletyka, hogy esetleg válik a feleségétől, Rékától, miután valaki látni vélte őt egy pláza gyors éttermében egy másik hölgyel romantikázni. A zenész és menedzsmentje azonban csak legyint az ilyen kommentelői találgatásokra, ők inkább a munkára és a slágerekre koncentrálnak, de egyébként lehet, hogy pont Kóbor Léna volt az, akivel egy gyors étteremben éppen nem romantikáztak, hanem dumcsiztak, mondjuk a vadonatúj gyöngyhajú lányról, mert hogy újra alkották az Omega ikonikus dalát, annyira új ez a dal, hogy még meleg. Kóbor János emléke előtt tisztelegnek ezzel, és elhozzák a modern lüktető Begi féle klubhangzást. No, én úgy gondolom, hogy ez garantálja a slágerlisták letarolását, és ha már dumáltam rólad, persze hozom is. Itt lesz mindjárt a 21 Pilots, jön Ed Sheeran is, kamerázni fog, és Kóbor Léna a folytatásban Lotfi Begi muzsikája alatt az Omega Nóta feldolgozásával. Hozom az újdonságot csak slágerek közt itt a Gyöngyhajú Lány.

0: Nektek a Holdon Virginiát, a második órát zártam a Koktélban. Tamás, 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene, már is Andival a legfrissebbeket repíti. Aztán jön a Chris Cross, Amsterdam és Sarah közös Stay, mutatom!
1: Nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt. Szép délutánt kívánok! Az Országos Kórházi Főigazgatóság kórházvezetői megbízásokat vont vissza. Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje Eszéknél. Szombaton átadják a pumpa pályát Tokodon. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a déli hír összefoglalót. Az Országos Kórházi Főigazgatóság kórházvezetői megbízásokat vont vissza, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfő este közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint Tóth Árpád Országos Kórház Főigazgató július 13-a napjával visszavonta Somogyi Aliz részére a Borsodabaui Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást. Szilágyi D. Őrs, az irányító intézmény főigazgatója július 13-a napjával visszavonta Révai Róbert részére a Budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást, így július 14-e napjától a főigazgatói feladatok helyettesítés útján történő ellátására szóló megbízása is megszűnt. Az Országos Kórházi Főigazgatóság elkötelezett abban, hogy a betöltetlen magasabb vezetői munkaköröket nyilvános pályázat útján mihamarabb betöltsék, áll a bejegyzésben. Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje a kelet-horvátországi Eszéknél. A hétvégén 174 cm-rel a vízmérce nullpontja alá süllyedt. Ilyen alacsony értéket a mérések kezdete óta nem jegyeztek fel, közölte hétfőn a horvát vízügyi hatóság. Zeljko Kovácsevics, a horvátországi vizek Duna és Alsó-Drávai vízgazdálkodási igazgatóságának vezetője elmondta, az alacsony vízszint mögött nem egyetlen ok, hanem több kedvezőtlen tényező együttes hatása áll. Az Alpokban az utóbbi években kevesebb hó halmozódott fel, így tavasszal kevesebb olvadékvíz táplálta a folyókat. Emellett elmaradt a korábban megszokott csapadék mennyiség, és a nagyobb esőzések is ritkábbak voltak. A Dunán ugyancsak tartósan alacsony vízállást mérnek, Kovácsevics szerint nem önmagában az újabb rekord a legfontosabb, hanem az a tendencia, hogy a kisvizes időszakok hosszabbá válnak, a szélsőségek pedig egyre gyakrabban és a megszokott évszakos rendet felborítva jelentkeznek. Minden csütörtökön 15 és 18 óra között várja a sakkozni vágyókat a Csesztergom a Heliser József városi könyvtárban, Esztergomban. A legközelebbi alkalom július 16-án lesz. A program teljesen ingyenes, sakktáblák, sakkórák vannak készleten. Tokodon július 18-án átadják a pumpapályát, amelyet végre birtokba vehetnek a fiatalok. A program 9 órakor egy futóbicikli fesztivállal fog elkezdődni. A szervezők várják a helyi és környékbeli 2-től 6 éveseket egy kis közösségi élményre. Gondosan kialakított pályával, rajtszámokkal és rajtgéppel biztosítják majd, hogy az esemény felejthetetlen pillanatokat nyújtson. A hivatalos átadó 10 órakor lesz, majd Palotai Gábor, downhill magyar bajnok és Szatmári Dani, BMX freestyle rider tart bemutatót a pumpapálya helyes és biztonságos használatáról. 10 óra 30-tól pedig bárki kipróbálhatja a terepet, írja a dorogimedence.hu.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, amit csak néha zavarhatnak meg fátyol és gomoly felhők, csapadékra nem kell számítani, 28 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Hölgyek, urak, ebben az órában már Buenos Morgan visszatekintőt is kaptok. No, meg jön a bulvár csokor, Lady Gagáról mindenképpen mesélek. Tudtátok, hogy beteg volt? Én sem tudtam, de most már megvan. Damiano, David és Tyler közöse is mindjárt jön. Itt lesz a Valmar újdonság Sean Kingston T.I.-jal, elsőként pedig Chris Cross, Amsterdam és Sarah, nyit már is a Stay!

Egy újdonság, Damiano, David Tyler és Neil Rogers, a Talk to Me volt a tiétek. Csak slágerek közt hoztam. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, 2 óráig tölthetjük együtt az időt, tehát ha utána számolsz, jó volt a matekból, vigyázz. Na jó, de úgyis 2 van még hátra. Buenos Morgan visszatekintő, a következő fél órában tutiózom, ebben pedig mindenképpen találkozol Lady Gagával, mert hogy a Bulvár Csokorban ő szerepel, miközben Bad Bunnyhoz, vagy éppen Michael Polanskihoz. Na, nem sokára mondom a részleteket. A világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el, akik akkor is tovább próbálkoztak, amikor már semmi sem segített. Dale Carnegie-nek köszi a mai napi koktélos bölcsességet, Lady Gaga-nak pedig köszi a The Deep Dance-et. Hozom mindjárt Martin Garrix BB Rexával előtte, a BTS-től pedig a 2021-es durranásukat hozom. A Bad Girl a tiéd, csak slágerek közt!

Lady Gaga és a The Deep Dance, ahogy ígértem, hoztam is a tavalyi évből érkezett. Csak slágerek a nap 24 órájában ez a koktél. Ez a műsor hivatott arra, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén, például bulvárcsokorral. Benne pedig az imént éneklő Lady Gagával. Képzeljétek, Emmy esélyes lett a hölgy zenei kategóriában. A Popikon a Netflix siker sorozatának a Wednesday-nek második évadához rittyentett egy elképesztő dalt, amit az imént hallottatok. Ez a sorozat egyik legmenőbb báltermi tánc jelenete alatt csendül fel. A kritikusok és a rajongók egyaránt imádják a tracket, a szakma pedig már is egy Emmy-díjjal jutalmazná Gaga és Andrew Watt zseniális kollabját. No, de azért ne rohanjunk annyira előre, az elmúlt hetekben a magánélete és a turnéja körül is izzott a levegő, miután az év elején vőlegényével Michael Polanskival csodásan festettek a Grammy gálán, sőt, Bad Bunnyval letarolták a Super Bowl félidei showját is. Gaga tavasszal egy ijesztő hullámvölgybe került, egy hirtelen jött súlyos légúti fertőzés miatt ugyanis orvosi parancsra le kellett mondania a montreali Giga koncertjét. No de hál' Istennek most már jól van, és énekel is. Az imént is tette, bulvárcsokor, benne pedig a persze, hogy Lady Gaga. Mindjárt Buenos Morgan visszatekintő, Usher addig, jön Robin Schulz, itt lesz Phil Fordner és a Miami Pop nagy klasszik, Dennis Lloyd pedig a kereskedelmi szünet után bombáz téged. Ilyen lesz az Alien.

0: a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Végre! Közeledik!
3: Ismét beköszön a spórolás napja Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
4: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
3: július 15-e, szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
2: Vértes Center. Éj színesen!
5: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
0: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Usher 14 évvel ezelőttről a Mamb érkezett. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, és ugyancsak 4 órában előtte a Buenos Morgan, ez az a program, amivel ébredtek 6 és 10 óra között Ádám és Roland, a két műsorvezető. Nos, a mai reggel folyamán Ádámnak sikerült tátott szájjal belerohannia egy bizonyos erdőbe, annak kapcsán, hogy véletlenül elmondott egy szót, amit nem kellett volna, mert persze jött Roland, aki egyébként sorozatosan elhagyja a dolgait, na és lecsapta. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Én például, ha nem találok valamit, akkor végig gondolom, hogy hova tenném. És ilyenkor rendre megtalálom, mert hogy hülye vagyok, de legalább kiszámítható.
3: Tehát, ó, értem. Ez egyébként olyan rossz vagyok, de használható. Tehát a hülye vagyok, de kiszámítható. Egészen jó dal lenne.
2: Az még hagyjál, de el is tudnám úgy énekelni, mint annó a mehet.
3: Na, az meg tuti. Csoki Ice jut erről is eszembe, mert az a baj. Elvittél egy olyan irányba.
2: Értékelem.
3: Elvittél egy olyan irányba, gondoltam. Na, de hogy...
2: Ilyenkes Csoki nyárod, amúgy is jó, nem? Mondjuk ne akarnál szopogatni.
3: Úgy féltem. De én kezdtem, szóval igazából...
2: Bizony, tátott szájjal.
3: Besételtem, igen. Na, hogy én a legtöbbször nem hagyok el dolgokat, de hogyha elhagyom, akkor nagyon. Tehát ott akkor lehetsz akármennyire kiszámítható. A legutóbb tudod, mit hagytam el úgy, hogy azóta sincs meg?
2: Hát én nem tudom, valamelyik exedet, de nem... Hát...
3: Azt hagyjuk, az a pincében volt, és ott maradt.
2: Ja.
3: Hát ez más kérdés.
2: Jól tart.
3: Egy fülhallgató vagy fejhallgató elosztót, de ezt úgy képzeld el, hogy az nagy, itt van benne egy ilyen, tehát hogy ez például ja, itt olyat, az, aha. Tehát hogy csak a hallgató kedvéért mekkora ez, tehát mint egy vajtartó doboz. Mint egy vaj.
2: Hát ez nagyobb, mint egy vaj.
3: Nagyobb, mint egy vaj. Valhozzá konnektorba dugós ízés.
2: Doboz.
3: Fogalmam nincs, hol van.
2: Hát mondjuk az azért gáz, mert azért ennek van értéke. Tehát nem az van, hogy tényleg egy műanyag ételhordót nem találsz. De
3: elmondom, hogy miért gáz. Azért gáz, mert el akartam adni, és jött a vevő. Azóta sincs meg. El kellett küldenem, hogy bocs, nincs meg. Szerinted mennyire néz hülyének? Tényleg, először váradtam fél óráig, még kerestem. Majd mondta, hogy bocs, nincs meg.
2: De ezt tényleg paraláltad.
3: Tehát, hogy nekem ilyenek vannak az életemben.
2: Magadat fosztottad meg pénztől.
3: Hát is, meg őt egy...
2: Mondjuk megházasodtál akkor is, de...
3: Kész, teljesen kész.
2: Bocs, nem,
3: a házasság az csak hoz pénzt.
2: Tényleg?
3: Nem.
2: Csak gondoltam rendszáfalat. Csak megpróbálod hát.
3: Én igazán megpróbáltam, tényleg.
1: Buenos Morgan, mindegy.

0: Michelle, az Ultranate és Imár Angel közös. Az újdonság a Moving to the Sun volt a tiétek. Ez a koktél 4 órában. Köszönöm, hogy itt vagy. Jön már is Kitty a legfrissebbekkel, aztán Anat, és a Talk to You!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ugye nem baj, ha bajra invitálnak?
3: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon!

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva. Szép napot kívánok! Több mint 62 000 adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Hétfő hajnalban negatív tartományba süllyedt a Duna vízállása Esztergomnál, rákbetegséggel küzdött Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Hétfő hajnalban negatív tartományba süllyedt a Duna vízállása Esztergomnál. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a vízmérce jelenleg mínusz 3 cm-t mutat, és az előrejelzések alapján a következő napokban tovább apadhat a folyó. A rendkívül alacsony vízállás miatt a Mahart Pass név több dunai hajójárat közlekedését is felfüggesztette július 19-éig, írja a dorogimedence.hu. A társaság közlése szerint a budapesti hajójáratok továbbra is közlekednek, azonban az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Az idén több mint 62 000 adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 000 mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, közölte a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, tették hozzá. Rákbetegséggel küzdött a 2000-es Sydney olimpia mellúszó bajnoka Kovács Ágnes, aki közösségi oldalán osztotta meg a történetét. A sportoló hétfőn ünnepelte 45. születésnapját, és bejegyzésében úgy fogalmazott, az élet úgy hozta, hogy időközben lett egy második születésnapja is. Felidézte, hogy 2 éve follikuláris pajzsmirigy rákkal diagnosztizáltak, és hangsúlyozta, hogy mennyire fontos egy rossz indulatú daganat időben történő diagnosztizálása és kezelése. 2 műtéte volt, és 2 alkalommal vett részt úgynevezett izotópos kezelésen, ami egy célzott sugárterápiás beavatkozás. Kovács Ágnes 200 méter mellen nyerte 5 karikás aranyérmét, egyúttal ebben a számban 2-szeres világbajnok is, Európa bajnokságokon 7-szer állt a dobogó tetején.
0: Időjárás.
1: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napos időjárást, de csapadék nem valószínű, mérsékelt lehet a délies légmozgás. 29 és 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hölgyek uram, kiindítom a 4. órát, sziasztok, ez a Koktél. Kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. Jön a Bulvár Csokor, Alice Merton lesz benne. No és persze, körbenézek a nagyvilágban. Megan Trainor addig tud énekelen, Mary Lil Mix-el közösködik. Gwen Stefani dal jöhet, jön ám. Anott pedig kezd, itt jön a Talk to You.

és jó, hogy az újdonság a Getting Girl volt a tiétek. Jaj, de jó hangulata van ennek a dalnak is. Mert hogy minden dalnak, ami nálunk pörög, jó hangulata van, erre vagyunk hivatottak, hogy a rossz kedvedből vidámságot kreáljunk. Ez a Forrás Rádió a nap 24 órájában csak slágerekkel. Köszönöm, hogy velem tartasz. Nem lesz ma hideg, úgyhogy úgy készüljetek, hogy fázni nem fogtok. Sapka, sál, kesztyű, tóti nem kell. Viszont ami kell, az a Bulvár Csókor. Hozom nem sokára Alice Merton lesz benne, az tudko! A Coldplay és Beyoncé közöst is hozom el nem sokára, Alan Walker nagyot muzsikál, Isabella Walkman és Catherine O'Ryan mellett, a Crash című Van Hello és Andro közöst pedig most dobom feléd.

A Coldplay valami Beyoncé együttműködést kaptátok, ez volt a Hymn for the Weekend, csak slágerek közt küldtem 10 évvel ezelőttről érkezett. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene Tamással, a világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el, akik akkor is tovább próbálkoztak, amikor már semmi sem segített. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, légy te is ilyen ember, jó? Nem kell, hogy fontos ember legyél, csak próbálkozz, amíg nem sikerül. Az M1-esen Budapest felé Szálliget és Bicske között a külső sávon szakaszos lassulással találkoztok. Személyautóval az átterelt belső sávot érdemes használni. Tegyetek így, és legyen a Forrás Rádió a barátotok, hogyha megosztanátok valamit. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. A 10-es főúton Pilisvörösvár határában pedig csatornáznak. A 17-es kilométer közelében útszükület vár. Készülj rá, bár azt ne kérdezz, hogy kell készülni. Mit tudom én? Lassíts! Bulvár Csonkor, rövidesen Alice Mertonnal, előtte Benzonból egy nagyot énekel, jön Pitbull is, itt lesz Iwa Max, Selena Gomez pedig a kereskedelmi szünet után hozza a Rare-t. Mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mit keres egy budapesti értelmiségi egy poros falusi kocsmában? És főleg, mikor indul végre Portugáliába? Különös figurák, fergeteges párbeszédek, egy csipet szerelem, egy adag pálinka gőz és rengeteg humor várja a nézőket. Ha szeretnél egy estét, amikor a nevetés után hazafelé menet, még azon gondolkodsz, hogy neked hol van a saját Portugáliád, akkor ezt az előadást ne hagyd ki! Jegyek elővételben kaphatóak a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház irodájában hétköznaponként 8 és 12 óra között. További fizetési lehetőségért érdeklődni a szonyikultúrház@gmail.com e-mail címen. Július 17. este fél 8. Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház.
2: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzod a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Találtuk őket. Forrás Rádió. Mindig veled. Zac Brown. Mr. Worldwide. This is how you change the world. Let's ride.

Jason Boone és a Beautiful Things nagy kedvenc volt 2 évvel ezelőtt. Csak slágerek közt játszottam. Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene, no meg a Bulvár csókor. A Norwood című szösszenetre emlékeztek? 2017-et írtunk akkor. Na, milliárdos stream számot generált az indie popikon Alice Merton. Az elmúlt hetekben teljesen letarolta az európai nyári szezont. Az év elején ledobta a zenei atombombát is a 3. stúdió albumával, a nyár kellős közepén pedig úgy gondolt, hogy ő nem pihen. No, de miért is imádjuk annyira ezt a lányt? Hát mondjuk azért, mert miközben a turné busza megállás nélkül szágult, ne feledjük, nemrég nálunk az Aquarium klubban is hatalmasat ment a Visions Tourral, a kulisszák mögött kiderült, hogy az új lemez egy igazi kőkemény és viharos szakítás utóhatása. Na, akkor ő is olyan, mint Taylor Swift. Mindent meg kell, hogy énekeljen, ami a magánéletében történt. Őt is hozom mindjárt. Chloe Kajsa is énekel, Pápai Jóci BLR-rel közösködik, és a Bulvár csokorban hallott Alice Merton hozza most azt a dalt, amit emlegettem. Csak slágerek közt küldön, itt a No Roots!

0: Tiesto és Tate McRae, a 10:35 zárta ezt az órát, és ezzel magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától mostanáig a 4 órásat kevés dumával és jó sok zenével hallottátok. Fogjátok ám holnap is, akkor érkezem ugyancsak 10 órakor. Addig tegyétek el a poharat, de akkor elővenni, nyertek szomjasan. A folytatás Bálint Lackót hozza. A délutáni csúcs az utak híreivel és kiváló dalokkal vár téged egészen 6-ig. 6-kor jövök, itt leszek az amerikai kedvencekkel a hétköznapi slágerlistában a charterben, valamint DJ Jellót is megkapjátok. No persze, hogy a Light Sessionben. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Király Viktor és Lotfi Baggy kezd. Jön a Run, holnap gyűszök!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt, jó napot kívánok! 10 millió forintos felajánlással segíti a venezuelai földrengés bajba jutottjait az Ökumenikus Segélyszervezet. A Magos szerint közvetlen kormányzati függésbe kerülhet az Agrárkamara. Budapesten már 3. hónapja csökkennek a lakásárak. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A széleskörű összefogásnak köszönhetően az Ökumenikus Segélyszervezet és adományozói 10 millió forintos felajánlással segítik a venezuelai földrengés bajba jutottjait, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a segélyszervezet egyházi hátterű helyi partnerei a földrengést követően azonnal megkezdték a természeti csapásban otthonaikat és szeretteiket vesztett venezuelaiak segítését, azonban a katasztrófát követően kialakuló összetett humanitárius válság az érintett területek lakosságának hosszú távú segélyezését teszi szükségessé. A túlélők számára továbbra is a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés, az átmeneti szállás, az élelmiszerellátás, az egészségügyi és higiéniai szolgáltatások biztosítása, valamint a pszichoszociális támogatás jelenti a legsürgetőbb szükségletet. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció, bár országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban. Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a 3. egymást követő hónapban mérséklődtek az árak, közölte a legfrissebb júniusi lakásárindexének eredményeit az ingatlan.com az MTI-vel. A közlemény idézte Balog Lászlót, a vezető gazdasági szakértőt, aki elmondta, a korábbi várakozásaikkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Közvetlen kormányzati függésbe kerülhet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szakmai szervezeteknek megküldött törvénytervezet alapján, ezt közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az MTI-vel. A közleményben felidézték, hogy átfogó változtatásokat jelentett be az Agrártárca a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működésében. A változások célja a minisztériumi nyilatkozatok alapján a politikamentesség biztosítása. A Magos szerint a szakmai szervezeteknek megküldött törvénytervezet alapján azonban ellenkező folyamatok indulnának meg. Paratriatlon világkupa és elit Európa kupa futamoknak ad otthon Tata július 18-án. A paratriatlon világkupa július 18-án szombaton reggel rajtol, és a tervek szerint 11 óra 30 perckor zárul. Az elit Európa kupa esetében a női versenyzők 15 órakor, a férfiak pedig 17 óra 30 perckor rajtolnak. A versenyek a városon belül zajlanak, most is kiemelt szerepe lesz a Kastély térnek, a Kossuth térnek, a Május egy útnak, és emellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap az Eszterházi kastély kertje. A versenyútvonalok, útlezárások és a közlekedési rend változásai megtalálhatók a tata.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napos időjárást, de csapadék nem valószínű, mérsékelt lehet a délies légmozgás. 29 és 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Pontosan 2 van. Szevasztok, szép délutánt mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ebben az órában is hozom nektek a délutáni csúcsot érdekességekkel, sztárinfókkal, meg persze pici Buenos Morgan visszatekintővel. Ami most érkezik, az bizony Király Viktor és Lotfi Vegidala, a Run. Viszont itt ne szaladjatok sehova.

Kitartás kicsit az M1-esen Pest felé Tatabánya és Szárliget között a külső sávon szakaszosan lassul a forgalom. Személyautóval az áterelt belső sávot választjátok mindenképpen, és azt is választjátok, hogy látom. Ja, meg még valami, nagyon-nagyon fontos, hogy a főutat is választhatjátok. Persze mindegyiket csak is és kizárólag óvatosan. Közlekedési infók alapján pedig nyugodtan lehetsz jelentkezni nálunk 0629 98 98 5, SMS és Viber számunk is ez. Köszönjük szépen, balesetmentes jó utat. Jövünk vissza mindjárt a Buenos Morgennel, előtte viszont itt a BSV és a Kold.

0: Kalifornia itt a Forrás Rádióban, csak slágerek, és természetesen egy kis bonus Morgan, a szendvics tilalom a strandon amúgy is érdekes. De hogy ez hogyan jött ide? Na ezt tudhatjátok meg mindjárt.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Szia, jó reggel.
3: De tényleg egészen kisibultak tűz.
2: Aha, csak tűnök, de amúgy nem vagyok az.
3: Mindegy, a látszat az, látszat néha csaj.
4: Légy szíves, hagyd meg minket ebben az illúzióban. Jó. Hármunk közül te jártál legutóbb Olaszországban.
2: Igen.
4: Igen, voltál strandon?
2: Nem.
3: Jó. Akkor köszönjük szépen. Andra, tovább. Majd értesítjük.
4: Éld a napodat.
2: Majd szeptemberben.
4: Oké, voltál olyan helyen, ahol...
3: Volt víz.
4: Ne, az most akkor máshol
3: nem megyünk. Láttam már vizet.
4: Ahova magad vittél ételt? Tehát nem ott vásároltál, hanem csomagoltál.
2: Fú.
4: Mondjuk ott azért Milánóban sok minden van, és
2: ja,
4: nem ott ettetek, hanem
2: ja,
4: volt egy kis szendó.
2: Hát nem szendó volt nálunk, hanem ilyen kis croissant vettük a boltba, és akkor vittük magunkkal, hogy ha éhesek lennénk, akkor úgy be tudjuk kapni.
3: Oké. Azt hittem, hogy... Ezt légy szíves, vágd majd ki, jó? Effektodra.
4: Mindenképpen intézem neked, sőt, telefonra is, hogy otthon is tud hallgatni.
3: De azt hittem egyébként, hogy jégkrémes dobozban pörkölt.
4: Ne,
3: az a másik igazán magyaros, meg a rántott szeletes szendvics, ugye, szigorúan alufóliába csomagolva.
4: Mit szóltál volna, hogyha mondjuk odaértek a Milánói Dómhoz, és ott ki van írva, hogy szigorúan tilos bevinni ételt? Mi a reakciód?
2: Hát semmi, megeszem előtte.
4: Megeszed? Tényleg ez? Nekem biztos, hogy az, hogy ledugom a táskámnak a legaljára, és rápakolok 8 dolgot, hogy hát ha nem bukok le.
2: Hát ha nem buksz le. Meg lehet próbálni amúgy, de...
3: Hát most egy dómnál még meg is érted.
4: Hát én nem próbáltatok még moziba úgy bemenni, mint aki beszart, mert a két farzsebetegben van fél-fél liter kóla.
3: Ja,
2: én a táskámba szoktam lakni.
3: De attól miért mész be úgy, mint aki azt hittem, hogy izé.
4: Hát nem kell tartani, ne boruljon ki.
3: Hogy... Ja.
4: Bignek első zseb, hátul kóla.
3: Nem, ilyet még nem próbáltam.
4: Tényleg semmi ilyesmi.
3: Nem, mi kicsi gambit vittünk be, nem nagyot.
4: Nuggets, chicken nuggets, hogy hagymakarik, azt rá tudod húzni. Na, mert hogy... Nem tudom, tényleg már nem tudom.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám.
5: Bottles pop, lips lock, hips rock, don't stop. Big Snoop Dogg is back on the block. PC, Disney, shake that thing to this beat. Tastes like brandy, shaped like Landy, sweet like...

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre közeledik.
2: Ismét beköszön a spórolás napja Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
0: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
2: július 15-e, szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
1: Vértes Center. Éj színesen!
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
3: Hello Komárom! Komárom. Korner lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Úristen, hát olyan sztárinfo jön. Blake Lively dühös, amiért Taylor Swift végül levette őt az esküvői vendéglistáról. És ez volt az utolsó csepp a pohárban. A két sztár évekig Hollywood egyik legismertebb baráti párosának számított. Daryl Blake és Ryan Reynolds három lányának keresztanya lett, ami jól mutatja, hogy milyen közeli kapcsolatban állnak. Éppen azért sok rajongó számára meglepő volt, a Blake állítólag kimaradt a vendéglistáról. A közösségi médiában pedig azonnal elindultak a találgatások. Egyesek Taylort hibáztatják, mások szerint pedig Blake reagál túl erősen. Míg sokan úgy vélik, hogy a Reynolds Lively körüli kialakult jogi botrányok is erős szerepet játszhattak a barátság megromlásában. Ajjaj, hát ez szomorú, viszont megyünk tovább, mert nem szomorkodhatunk ezen mi magunk. Vertical érkezik, ez pedig a The Beach.

óra lassan véget ér, és ezzel együtt Kitti is érkezik majd a hírekkel, de még mielőtt odáig eljöttünk, azért van miről kivel zenélünk, úgyhogy a halott pénz megdobbantja a szívünket, a Weekend, illetve Ariana Grande meghalna értünk, és együtt leszünk David Guettával, Hypotonnal és Bonnie Tylerrel. Na, sorrendileg kitaláltátok, hogy a Dobban, a Die For You és a Together érkezik még így most a hírek előtt.

0: érkeztünk a hírekhez, Kitti már is hozza ezeket az infókat, én pedig szoboldalát pörgetem nektek, mindjárt ígérem, jön a 12 to 12, mutatom!
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ugye nem baj, ha bajra invitálnak.
2: Szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Mihály, Petőfi Sándor utca 58 Pera. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott!
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3:03 múlva, jó napot kívánok! Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított személyik. Májusban többletbe fordult a folyó fizetési mérleg. Kettől újra teljes körben elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A belügyminisztérium felhívja a lakosság figyelmét, hogy augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú határidő nélküli, ezáltal jelenleg érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, a családtagok és hozzátartozók segítsége kiemelten fontos. Kérik a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személyazonosító igazolványát. Amennyiben az érintett még régi könyvformátumú személyazonosító igazolványal rendelkezik, mielőbb kezdeményezze annak cseréjét. A belügyminisztérium kéri a lakosságot, hogy az okmánycserét ne halasszák az utolsó pillanatra. Májusban 81 millió euró aktívummal zárt a folyófizetési mérleg, az áprilisi 201 millió eurós deficittel szemben derül ki a Magyar Nemzeti Bank előzetes adataiból. Az első negyedévet 251 millió euró többlettel zárta a folyómérleg, szemben az egy évvel korábbi 1 milliárd és az előző negyedévi 353 millió euró aktívummal. A tőkemérleg aktívuma az előző hónaphoz képest 110 millió euróval 46 millió euróra csökkent. Sikeresen lezárult az MVM ügyfélkiszolgálási rendszereinek egységesítése. A fejlesztés eredményeként ismét teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára a társaság valamennyi ügyfélszolgálati csatornája. Közölte az energetikai cégcsoport. A közleményben kiemelték, az MVM csoport átfogó informatikai fejlesztést hajtott végre, hogy az ügyfelek számára még egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb legyen a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az informatikai átállás lezárultával valamennyi ügyfelszolgálati csatorna ismét teljesen működik. Az Agora zenei esték program keretében ad koncertet Tatabányán az Ateru Taiko ütő együttes július 17-én 19 órától a Zene Pavilonnál. A több ezer éves keleti kultúra és japán dobművészet megelevenedésének lehetnek tanulni az előadás nézői, befogadói, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütésé a főszerep, de elsősorban a nyugati és északnyugati ország részben erőteljesebb gomoly felhő képződés kezdődhet, ezeken a tájakon helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És mindig a legtöbb slágerekkel is egyben. Hello, hello, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és természetesen ezen délután folyamán is hozok nektek érdekességeket, sztárinfókat, és persze közlekedési híreket is. És a slágerek között Katy Perryt, Alokot, Sabrina Carpentert, valamint Szombert is felismerhetitek. Jó, már is 12.

Go, Alok és John Martin közöseit a Forrás Rádióban, és felvállalta a szerelmét Glenn Powell, mert nagyon-nagyon-nagyon szerelmes a híresség. Hát posztolt arról, hogy hogyan telt például a függetlenség napja nála, hát egy jó kerti partit rendezett erre, több sztárt is meghívott, és aztán hát ugye láthatjuk, hogy most már a kedvese nem más, mint Michelle Randolph. Egyébként a jó hangulat a fotók mellé becsempészett még két romantikusat is, az egyiken Michelle látható tánc közben, a másikon pedig szenvedélyes csókot váltanak. Nagy a bódottál, meg a öröm, azzal pedig semmi baj. Glenn Powellnek pedig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot, örömet, és hát nem is tudom még mit kívánjak, minden jót. Szóval a július 4-e jól telt ott Amerikában minden bizonnyal, de a lényeg, hogy a következőkben is folytatjuk mi magunk a slágerekkel. Hát nektek leginkább ez a lényeg, ugye? Nincsen mondjuk Glenn Powell, bár boldog.

délutánod olyan, mint egy hétfő reggel. Bármint Lászlóval jobb lesz. Ez a délutáni csúcs. Csak slágerek, csak pozitívan.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig

délutánod olyan, mint egy hétfő reggel. Bálint Lászlóval jobb lesz. Jobb lesz. Ez a délutáni csúcs. Csak slágerek, csak pozitív.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Még mindig az átterelt sávot érdemes választanatok az autópálya Budapest felé vezető oldalán, illetve hát a főút az, ami még ilyen jó kis menekülő útvonalat biztosíthat számotokra, ha és amennyiben erre vezet az utatok. Egyéb fennakadásról, balesetről hála Istennek nem érkezett semmiféle információ, úgyhogy egyelőre csend és nyugalom honol a megye útjain. Amennyiben pedig nektek van információtok arról, hogy éppen mikor, merre és mi történt, akkor szívesen és köszönettel vesszük 0620 9789. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes, jó utat!

0: Dr. Béres és Radics Gigi dilemmája itt a Forráson, csak slágerek között. Nem számítottam rád egyébként a magyar cím, ha esetleg valaki erre is kíváncsi, vagy éppen nem tudta volna. Vagy ha valamit nem tudott az infók közül, akkor azt most megismerheti, mert hogy jön kitti a hírekkel, utána pedig a benzonbunda látozom, mindjárt itt van a Mr. Electric Blue.
1: Hallgasd a Club Sessiont, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Végre! Közeledik!
4: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
5: Ne feledje! A kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
4: július 15-e, szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
3: Vértes Center. Éj színesen!
6: Hello Komárom. Hello Komárom! Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
7: Mit keres egy budapesti értelmiségi egy poros falusi kocsmában? És főleg, mikor indul végre Portugáliába? Különös figurák, fergeteges párbeszédek, egy csipet szerelem, egy adag pálinka gőz és rengeteg humor várja a nézőket. Ha szeretnél egy estét, amikor a nevetés után hazafelé menet, még azon gondolkodsz, hogy neked hol van a saját Portugáliád, akkor ezt az előadást ne hagyd ki! Jegyek elővételben kaphatóak a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház irodájában hétköznaponként 8 és 12 óra között. További fizetési lehetőségért érdeklődni a szőnyikultúrház@gmail.com e-mail címen. Július 17. este fél 8. Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház.
5: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk, 3 perccel köszöntöm Önöket. Javulnak a KKV-k várakozásai a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban, bíznak a dinnyetermesztők, a piaci zavarok rendezésében elhalasztják tiltakozó megmozdulásukat. 2 évtizedes mélyponton van a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormány vállalkozásbarát intézkedéseivel kapcsolatban, derül ki az egyik bank kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre etéren, amivel a mutató megdöntötte a korábbi 2010-ben mért 38%-os rekordot is. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a kis- és középvállalkozások érzékenyebbek a rövidtávú környezeti változásokra, így különösen fontos számukra a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. A nagyvállalati szektor is osztozik abban, hogy a kormány gazdaság politikája pozitívan érintheti vállalatuk eredményességét a következő egy évben. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci zavarok tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján közzétett felhívásban. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződni fognak a dinnye forgalmazás nehézségei. A Dinnyetermesztők Egyesülete szombaton közleményben tiltakozott, amiért több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat, akciós ajánlataikban pedig kilogrammonként 160 forint alatti áron hirdettek dinnyét. A rendkívül negatív piaci magatartással szemben összefogásra van szükség, hogy a magyar dinnyetermesztés biztosíthassa a termelők megélhetését, tették hozzá. Több mint 2 évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán, a belépésnél mért másodpercenkénti 1800 köbméteres érték alig több mint egyharmada a júliusi átlagnak. Az alacsony vízállás miatt 4 napja felfüggesztették a kompok közlekedését az egyik román-bolgár folyami határátkelőn. Az alacsony vízszint a hajózásban is gondot jelent, a Duna mélysége több helyütt a kritikus 2,5 méter alá csökkent. A hidrológusok a helyzet rosszabbodására számítanak a következő napokban, közölte egy román hírportál. Szeretettel várják a családokat július 18-án szombaton 16 és 19 óra között a Mesekuckó játszótéren Esztergomban. Interaktív játékok lesznek családoknak, népi körhinta és izgalmas népi játékok. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütésé a főszerep, de elsősorban a nyugati és északnyugati országrészben erőteljesebb gomoly felhő képződés kezdődhet. Ezeken a tájakon helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És még mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és természetesen ebben az órában is hozok nektek kiváló slágereket. És hogyha már kiváló slágerekről beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg az olyan gyöngyszemekről, mint amilyen például Jonas Blue felvétele, vagy akár említettem Benson Boone-t, ahogy ígértem is. Itt van a Mr. Electric Blue.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét, elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni állnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razziá.

0: Igen, indítás, mármint ami a visszatekintőket érinti, hiszen a mai napon is voltak érdekes témák. Szendvics tilalomról is volt szó, és ennek kapcsán folytattuk ezt a témát, mégpedig a megoldást keresve.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hoztam három helyet, ami szerintem ilyen sarkalatos. És minden helyről egy valamit tiltsunk ki, jó? Tehát ne így, hogy a házikaját nem szabad a strandra vinni, hanem mintha a szendvicset nem lehetne. Mit tiltsunk ki a moziból?
3: Hát én a gyors kaját kitiltanám.
2: Tényleg? Ne viessen be a hamburger? Pedig ez tök jó.
4: Sardiniát, mert büdös.
2: Sokkal kevésbé hát zavarok szerintem egy hamburgerrel, mondjuk lehet, hogy megkívánják. Ez sokkal kevésbé zavarok, mint az, aki ott ropogtatja, nem tudom én miért, a nachoszt.
3: Nem, nem feltétlenül, mert azt a hamburgert ki kell csomagolni, meg ugye hát annak is van egy illata. Jó, tehát ha mellettem ülsz, és ott rákcsálod a hagymás hamburgeredet, akkor nem biztos, hogy annyira örülök neki.
4: És hogyha a Titanic... már nem fogtak, akkor az biztos.
3: Hát nem.
2: Titanic süllyedés pillanatában megjön a futár, hogy hozta a pizzámat, az zavarom a titeket?
3: Igen.
2: Az gond? Vagy az úgy még belefér? Jó, akkor ti ezt nálad? Hamburger nálad is?
4: Nem.
2: Szerintem ez lehessen. Én szeretek hamburgerezni moziban.
4: Igaz, hogy nem nagyon árulnak sehol. Mert mondjuk vannak ilyen VIP mozik, ugye ott lehet. Például pizzázni biztos, hogy lehet.
2: Hát ez a tipikusan becsempészett kaja egyébként a hamburger. Mm-hmm. Nekünk a legdurvább, amit bevittünk, az egyszer kókuszdió volt, és nagyon zavarta a nézőket, amikor feltörtük. Pedig olyan jó voltam, ugye? Onnantól, hogy föl volt törő, onnantól már jó volt.
4: Igen, bármi olyan, mert melyik az a kaja, amivel nagyon lehet zörögni. Konzervet ne vigyél, mert elkezdem azt kinyitni.
3: Chips,
4: igen, na a chips például akkor az ja.
2: Chips vagy negró, ilyen kis cukorkák, ilyen savanyú cukorkák.
3: Ne, igen. Azt a színházból tértem ki. Okay. Ezeket a csörgőbörgös.
2: Figyelj, ezt háromra rávághatjuk. Repülőgép, 1, 2, 3, fasírtos szendvics, nem?
3: Ki visz oda amúgy most?
2: Hát nagyon sokan, ahogyan
4: ezek
2: én szagoltam.
4: Ezek szerint a rédül
3: család. Jó, hát akkor ne utazzunk együtt egy repülőt.
2: Anglia felé nagyon sok fasírtos szendvics repül. Te mi, neked is semmi, nem? Mit tiltanátok ki a repcsiről?
3: Repülőről? Mit? Hát semmit.
4: De én oda sem viszek magammal
3: a gyerekeket.
4: A gyerekeket? Anglia szociálisan érzékeny.
3: Nem, csak vicceltem.
2: Csak vicceltem. De amúgy... 15-nél fiatalabb gyerekeket.
3: Nem, hát azokat a gyerekeket, akik nem tudnak viselkedni.
2: Tényleg soha nem csomagoltok. Jó, munkahely, ha innen kitiltanátok valamit? Nem, brokkoli is melegíthető ételeket.
4: Mi van a brokkolival?
2: A szalag, amikor valami... melegíted.
4: Ja, azt hittem, hogy ért valami gyerekkori trauma.
3: De a hal is ilyen egyébként. Tehát ha halat melegítesz, akkor az is ugye terjed azért.
4: Én tudom, mint tök főzeléket, mert annak nem illata van, hanem szaga.
2: Szaga, az ilyen szagos ételeket. De egyébként van az a típus, nem? Aki megmelegíti az ebédjét, és akkor úgy körülötte a rossz hangulat fog el mindenkit.
4: Hát mondom, bárki, akinél tök főzelék van például. Aki a tök főzeléket szereti, jó ember nem lehet.
2: Mi van, Andi?
3: Nem tudom, csak hogy volt, ez egy rossz hangulat kerülgeti. Hát ez nem a rossz hangulat, de jó.
2: Hát én szolidan próbáltam megfogalmazni, igen. Hogy... De mert például a Tomi néha nagyon jó illatokat, vagy nagyon jó illatú ételeket hoz be, tehát hogy ilyen szempontból itt szerencsém van, de volt nekem olyan munkahelyem, ahol már attól rosszul voltunk, hogyha valaki elkezdett ebédelni, és a legnagyobb nyugalommal és hátradőlve és büszkén, és nem is gondolva a többiekre fogyasztott el az illető. Ilyenektek soha nem volt?
4: Nem, szerintem. Nem, mondom, tehát, hogy van egy
3: hát a halat,
4: ilyen...
3: jó, hát de most, hogy akkor ne egyél semmit a munkahelyeden, tehát, hogy most ez meg olyan dolog. Én értem, csak hát ettől függetlenül akkor is meg kell melegíteni ezt az ételt, most arról nem tehetsz, hogy esetleg a halnak így terjed az illata. Vagy mondjuk a brokkoli, mert neked nem tetszik a brokkoli.
2: Én amúgy szeretem a brokkolit, csak hogy a
4: szagára. Minden
2: meg. Esetre, hogyha valaki behozza és megmelegíti, akkor egy dolgot lehet vele tenni.
5: Tökönrúgás, szemenszúrás.
2: Ez a megoldás.
4: Legyen ez a végszó.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

slágerekkel, na meg persze azért előfordul, hogy sztár infokkal is. Hát fény derült most Harry Styles és Zoe Kravitz lehetséges lagzi helyszínére. A benfentesek szerint a pár New Orleans szemelte ki a nagy napra, és már több lehetséges esküvő helyszínt is megvizslattak. A választás egyébként nem véletlen. Zoe édesapja Lenny Kravitz régóta kötődik a louisianai városhoz, ahol 94-ben vásárolta meg első otthonát, és amely az amerikai blues és jazz egyik legismertebb központja. A források szerint Harry és Zoe nem klasszikus hollywoodi luxus esküvőt szeretnének, hanem egy visszafogottabb, személyesebb hangulatú ünnepséget. Bárhogy is legyen, a boldogság az legyen meg, más nem is kell, na meg az egészség persze. Freemasons és a folytatást az Uninvited folytatja, illetve hozza el nekünk, aztán pedig a Disco Sheet és Burai Király Viktor projektjében érkezik majd a Better Days, és Alexander Stan egy dalát is meghallgatjuk majd, a szomszédos Romániából érkezik majd a Coming to My World.

Ti a Forrás Rádiót hallgatjátok, mindig veled, még mindig csak slágerekkel. A következőket pedig hamarosan Kittivel tölthetitek, hiszen Kitti hozzá nektek azokat a bizonyos slágereket, amelyek a hírekig hátra vannak, úgyhogy én mindenképpen várnám ezeket az infokat is a helyetekben, és persze ti magatok a közlekedési infokkal tudtok hasonlóképpen az info zuhatakhoz hozzájárulni. 0620 978 978. Aki most jön, az Iszko és Kiana Silva, valamint Zico közöse, az pedig a Sun Is Up, aztán pedig Shagre és az Objection, avagy Tango című dal, 2002-ből pördít minket.

mit kell tenned, hogy bekapcsolod a rádiót? A többit rábízhatod Bálint Lászlóra. Ez a délutáni csúcs, a Forró

itt és a hírek ugyan érkeznek már is, hiszen az óra végét halljuk. Ebben a pillanatban tényleg már ketyeg lefele az az idő, ami erre szánt, úgyhogy át is adom a szót Kittinek. Aztán pedig érkezik egy újabb sláger, de ez már a következő óra, a délutáni csúcs utolsó órájának reszortja lesz. Egyébként a Lost Frequencies-ről, illetve Temper Trap közöséről beszélünk. Mindjárt jön a Sweet Disposition. Mutatom!

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
7: Skoda.
8: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.tber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren fel

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, köszöntöm Önöket. Hétfő hajnalban negatív tartományba süllyedt a Duna vízállása Esztergomnál. Több mint 62 ezer adózó nem tette közé határidőre éves számviteli beszámolóját. Rákbetegséggel küzdött Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó. Hozom a részleteket a mikrofonnál, Nemes Kitti. Hétfő hajnalban negatív tartományba süllyedt a Duna vízállása Esztergomnál. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a vízmérce jelenleg mínusz 3 cm-t mutat, és az előrejelzések alapján a következő napokban tovább apadhat a folyó. A rendkívül alacsony vízállás miatt a Mahart Pass név több dunai hajójárat közlekedését is felfüggesztette július 19-éig, írja a dorogimedence.hu. A társaság közlése szerint a budapesti hajójáratok továbbra is közlekednek, azonban az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, közölte a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, tették hozzá. Rákbetegséggel küzdött a 2000-es Sydney olimpia mellúszó bajnoka Kovács Ágnes, aki közösségi oldalán osztotta meg a történetét. A sportoló hétfőn ünnepelte 45. születésnapját, és bejegyzésében úgy fogalmazott, az élet úgy hozta, hogy időközben lett egy második születésnapja is. Felidézte, hogy 2 éve follikuláris pajzsmirigy rákkal diagnosztizáltak, és hangsúlyozta, hogy mennyire fontos egy rossz indulatú daganat időben történő diagnosztizálása és kezelése. 2 műtéte volt, és 2 alkalommal vett részt úgynevezett izotópos kezelésen, ami egy célzott sugárterápiás beavatkozás. Kovács Ágnes 200 méter mellett nyerte 5 karikás aranyérmét, egyúttal ebben a számban 2-szeres világbajnok is, Európa bajnokságokon 7-szer állt a dobogó tetején.
0: Időjárás.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre készülhetünk, előfordulhat néhol csapadék, a hőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakul, késő estére nagyrészt 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, szorványosan lehetnek majd zivatarok, 28 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben, ez már az utolsó óra a délutáni csúcsban. Sok szeretettel köszöntelek titeket, Bálint László vagyok, és ebben a 60 percben is készülök nektek érdekességekkel. Egy kis összefoglalóval a Buenos Folgerről, és persze, hát a slágercsokor. Na, az itt a lényeg. Teljen az idő, nagyon gyorsan kezdjük is ezt az időtelítést, pedig a Lost Frequencies-zel, itt van a Sweet Disposition.

0: És akkor, ahogy ígértem, kezdjünk már is ebben az órában egy Bonusborgen visszatekintőből, mégpedig egy, hát igen, edukatív műsor volt a mai ölyfogás kezdőknek, hogy hogyan lehet ölyvöt fogni, hát nem tudom, hogy hogyan, de hát, ha már kezdve vagyok a témába, akkor lehet belevágok. Na nézzük meg, mi zuhan.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ez egy tipikusan olyan történet, amikor azt mondom, hogy a rendőrmunka nagyon durva és veszélyes.
3: Igen, egy ölyvet kergettek, aki ugye emberekre támadt.
2: Durvul a pálya, egyre nehezebb feladatok. Mindezes rendőrség.
4: Hol?
3: Budapesten, az első kerületben.
4: Hát azért ez egy veszélyes hely.
2: Hát ez amúgy nem számít azt rá, hogy egy ölyv támadás érte. Tehát azt is lehet hallani, hogy a dolmányos varjak azok nagyon kemények, meg nagyon támadnak, de hogy egy ölyv rád esik, az hogy nem számít azt rá.
4: A Budásért állgatsz így szépen békésen, és akkor egyszer csak
3: második
4: jön.
3: Kerület.
2: Második kerület?
4: Attól még ugyanúgy Buda. És mi a helyzet az egerész ölyvekkel? Ezt tudja valaki?
2: Hát ez nagyon durva.
3: Hát őket el kell fogni.
2: Mert az egerész ölyvek kapcsán én elkezdtem kutatni. Na, lényeg a lényeg, hogy utána néztem az interneten, és most kapaszkodjon mindenki. Senki ne csinálja utánunk, de így van. Hogyan kell 5 lépésben ölyvöt fogni?
3: Na.
2: Ilyen is van.
4: Egy, detektálod az ölyvöt. Azok te gyöjj.
2: Tehát először...
3: Ezt a rendőröknek kellett volna.
2: Tegyük hozzá, hogy a rendőröknek ugye nem kiképzési tétel az ölyfogás. Tehát, hogy az, hogy egy vizsla miatt megállítják a forgalmat, az még oké.
4: Az ölyfogás az esetleg. Várjál, most próbálom összerakni.
2: Jó, rakd össze.
4: Észreveszed az ölyvöt.
2: Egész jó vagy.
4: Ölyvet. Mindegy, szóval az állatot. 2. Óvatosan megközelíted az állatot.
2: Az óvatos jó, igen.
4: Igen. Hogy lesz ebből 5 lépés, basszus?
2: Szóval, hogyha jönnek a hivatalos lépések.
4: 3. Felkészülsz az állat elfogására. 4. Óvatosan, de nagyon magabiztosan és határozottan. Ám de az állat jólétére való tekintettel is. Nem tudom, ezt nem jövök jól ebből a mondatból. Megfogod, 5 elviszed, kész.
2: Ez az ölyfogásnak a titka?
4: Jó, hát most azért a módszertanban nem menjünk bele, arra nincs idő.
2: Jó, akkor te is olyan vagy, mint aki az atomtámadást papíron túléli, tehát hogy tudod azt, hogy elő kell venni volt ilyen oktatás a katonasságon állítólag, hogy a szekrényből elő kell venni a vonalzót, és azzal be kell mérni, hogy mekkora gomba, és abból tudod, hogy milyen messze van az atomtámadás. Nyilván ezeket csinálod, hogyha robban ott a gomba tőle. Nem, figyelj, Roland, te. Keres egy ölyvekben gazdag rétet. Tehát, hogy először kell a terep, de akkor mondjuk azt, hogy itt megnézed az áldozatot, tehát kinézed magadnak az elkapandót.
3: Elkapandót!
2: Eddig jó vagy. Hát nincsen meg a, nem vagyok ilyen ornitológus típus, tehát hogy...
4: Ha nem ölyv lesz, hanem rigó, akkor rigó.
2: Oké. Ezután...
3: Mondjuk lehet könnyebben elfogod.
2: Fogj meg a kezedben egy egeret, és a bokor takarásából tartsd az ölyv felé, lehetőleg mozgasd.
3: Szegény. Szerintem az mozog magától is. Az nincs ott, hogy halott tegeret fogjál, vagy...
4: Mert mindig van nálad egy egér, ugye?
3: Persze.
4: Hát arra az esetre, ha ölyvet mész,
2: hát csak viszel magadra egy egeret.
3: A táskámban, egy dobozban mindig van.
2: Ha már ölyvet fogni mész, meg vannak ezek a patkánycsapdák, csak ki tud brázni belőle valamit egy rendőr. Oké, most jön egyik legjobb. Amikor a ragadozó lecsap a zsákmányra, hirtelen engedd el a rágcsálót, és hálóval kapd el a madarat.
3: Mert háló is van nálad.
2: Két kérdés. Igen.
3: Egér is, meg háló.
2: Honnan van háló? Meg a hirtelen engedd el, utána néztem, vízszintes repülés közben 30-60-nal megy, de hogyha lecsap az áldozatra, jön 50-80-nal jön. Hirtelen engedd el az egeret, és kapd el a hálóba.
4: És ha ezt meg tudod tenni, akkor olyan reflexeid vannak, hogy hihetetlen pályafutás előtt állsz.
2: És még 2 lépés. Óvatosan helyezd el az ölyvet vagy ölyvöt a korábban előkészített ölyvtartóba. Majd 5. Add le a hivatalos személynek.
4: Akciós ölyvtartót keresünk megvételre, ha van.
2: Így kell.
3: Mondjuk
2: így kell
3: a budapestieknek ott kéne a második kerületben, mert hát látjátok ott. De egyébként ezt is, őt is hálóval fogták be. Honnan azt volt? Nem tudom honnan szere. Hát lehet a rendőrkocsiban volt háló, nem?
1: Buenos morgen, minden

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.

közlekedési infók itt a Forrás Rádióban, csak hogy kicsikét így a, hát a lecsendesedő forgalomról is beszéljünk, még azért még mindig van Budapest felé torlódás, még mindig inkább Bicske-Biatorbáj térségében jellemző ez, és még mindig javasolt inkább a főút felé kerülni, ha és amennyiben tudtok, vagy hogyha mindenképpen Tatabánya előttről vagy Tatabánya térségéből indultok Budapestre, akkor a terelt sávot válasszátok minden esetben. És amennyiben van közlekedési információtok, természetesen szívesen veszem meg köszönettel a 0629789785-ön. Balesetmentes, jó utat nektek!

Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel, és természetesen még mindig a legjobb információkkal. Hát képzeljétek el, hogy továbbra is az a helyzet, hogy a délutáni csúcs ez időtájt ér véget, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, a következőkben pedig érkezik Zimmerer Tamás a Charterrel, majd aztán 8 óra után folytatjuk.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálok.
2: Szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Felmentette a MÁV igazgatósági elnökét Vitézi Dávid. A Forrástó környezetében rendezik meg Esztergom első mentálnapját. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrák szűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg, az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyajegy szűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. Már hármas vagy annál magasabb UV-index esetén is fontos a tudatos védekezés, elsősorban ruházattal, kalappal és napszemüveggel, valamint a ruházattal nem fedett bőrfelület. Széles spektrumú legalább 30-as lehetőség szerint 50-es faktorszámú UVA védelmet is biztosító fényvédő használatával. Kiemelt figyelmet igényelnek a világos bőrűek, a szabadtéren dolgozók és sportolók, a korábban gyakran napozók vagy szolárium használók, valamint azok, akiknél vagy akiknek a családjában már előfordult bőrdaganat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt, és havonta egyszer vizsgálja át teljes testfelületét. Ha egy anyajegy vagy más bőrelváltozás megváltozik, növekedni kezd vagy szokatlanná válik, mielőbb forduljon bőrgyógyászhoz. Keddi hatállyal felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parag László igazgatósági tagot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A miniszter közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György. A miniszter úgy fogalmazott, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Az új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik. A Forrástó környezetében rendezik meg Esztergom első mentálnapját, amely a testi-lelki jóllétet, az önismeretet és a belső egyensúlyt helyezi a középpontba. A program célja, hogy inspiráló előadásokkal és gyakorlati foglalkozásokkal segítsen a résztvevőknek a mindennapi stressz kezelésében és a mentális egészség megőrzésében. A rendezvény mindenki számára nyitott, aki szeretne kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, új nézőpontokat, gyakorlati eszközöket kapni lelki egyensúlya támogatásához július 19-én vasárnap 10 és 15 óra között. A részvétel ingyenes, a workshopokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre készülhetünk, előfordulhat néhol csapadék, a hőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakul, késő estére nagyrészt 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, szorványosan lehetnek majd zivatarok, 28 fok lesz a csúcs.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, kedv van, jönnek az amerikai kedvencek, a visszatek rovat és persze Justin Bieber. Nyit a Daisies, mert hogy a 20. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő 2 órát.

20. héten Justin Bieber és a Daisies. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön a Vízhetek rovat a következő órában. A Robin Thicke és Pharrell Williams közös Bird Lines lesz itt veletek. No és DJ Ello is a Light Session 2 órájában 8 és 10 között. Előtte Olivia Wilde, aki majdnem megfulladt egy jelenet forgatása közben. Találkoztok Michael Jacksonnal is, van pletyim, no, ugye már nem él, de ettől függetlenül még mindig van pletyi, no, meg képviseli a legjobb dalokat, Olivia Dean is, róla is pletykálgatok, addig pedig a legjobbak, Dara és a Bangaranga, elsőként pedig Michael Jackson, a Billie Jean-nel persze, ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol, köszönöm, ha itt teszel, jó szórakozást, kellemes

A 18. Teddy Sims és a Mr. Noidal, imádjuk. No és imádjuk a Chartert is, benne pedig az amerikai lista Sam Fenderrel és Olivia Deannel a folytatásban. A hölgy az idei nyáron egyszerűen letarolja a slágerlistákat. Biztos emlékeztek, hogy a hölgy egyébként Grammy-díjas és azóta sem pihen. Februárban ugye ő vitte el a legjobb új előadónak járó szobrot, most pedig pontosan 4 nappal ezelőtt, 10-én elindította a hatalmas észak-amerikai aréna turnéját, a The Art of Loving Tour-t. A kezdés San Franciscóban volt, de a pletykák szerint már minden jegy elkelt a New York-i Madison Square Gardenbe is. Ja, és még el nem felejtem, nemrég elárulta, hogy a hatalmas nyomás ellenére hogyan marad ilyen természetes, minden reggel egy speciális mantrával indít, ami az önszeretetről és az elfogadásról szól. No, hát azt hiszem, hogy ezt mindenképpen folytatnod kell, és akkor szupi lesz a sztár élet. Sam Fender mellette a Rain Man érkezik ma a 17.

dallamoknak rangsora lenne? Ja, várj, pont ezt csináljuk! Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással!

Alex Warren és a Fever Dream, imádom ezt is. Na de hát melyik Alex Warren dalt nem imádom? Ez a Charter, köszönöm, hogy itt vagy. 8 óráig az amerikai kedvencek pörögnek. No és Michael Jackson 17 évvel a halála után is képes uralni a címlapokat. Hatalmasat ment amúgy az életrajzi film, nem tudom, hogy láttátok-e. Sorra dönti meg az életrajzi filmek rekordjait. A főszerepben ugye Michael unoka öccse, Jeffard Jackson látható, aki a kritikusok szerint kísértetiesen hasonlít nagybátyjára. Június 25-én volt amúgy a 17. évfordulója halálának. A rajongók a világ minden tájáról összegyűltek a Forest Lawn emlékparkban, hogy virágokkal és mécsesekkel emlékezzenek. Sőt, egy globális Heal the World megmozdulást is szerveztek a közösségi médiában, ami ugye percek alatt trendelni kezdett. Michael Jackson tehát, egy nagyon nagy klasszika 83-ból. Igen, rajta az amerikai listán a Jackson film kapcsán. Human Nature, így anóta a 13.

Ebben a két órában a dalok a főszereplők, de azért kicikizünk néhány celebet is. Erre itt van Tamás, Forrás Charter, most a Forrás Rádióban.

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Gajdos László kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását, szélerőmű madár konfliktus térképet készített az MME, elhunyt Flander Márton korosztályos Európa-bajnok triatlon versenyző. 3 perc múlva 7 óra, a mikrofonnál Nemes Kitti. Gajdos László kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását, miután természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. Az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez nem engedhető meg, ilyen kegyetlenül ma már nem lehet vadászni, hangsúlyozta keddi videó üzenetében a tárca. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azzal a céllal, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet- és madárvédelmi szempontokat a gazdasági érvekkel egyenrangú súllyal vegyék figyelembe a beruházók, tervezők és döntéshozók. Az MML levélben is megkereste Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, arra a bejelentésére reagálva, miszerint augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki, osztatta az Egyesület az MTI-t. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások köztük a szélenergia arányának növelését ám figyelmeztet. Ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Elhunyt Flander Márton korosztályos Európa-bajnok világbajnoki ezüstérmes triatlon versenyző. A Magyar Szövetség közösségi oldalának gyászjelentése szerint a hosszú távú magyar bajnok sportoló 41 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el. Mint értek, Flander 2002 óta a legrövidebb sprint távoktól kezdve a legkeményebb Ironman távig mindenhol bizonyította tehetségét, akaraterejét és kitartását. Pályafutása során minden távon többször szerzett korosztályos vagy abszolút magyar bajnoki címet. Nemzetközi szinten is sikeres volt, 2-szer is kijutotta a sportág csúcsát jelentő Hawaii Ironman világbajnokságra, ahol 2014-ben korcsoportja második helyén végzett. 9 évvel ezelőtt kezdett edzőként tevékenykedni. Július 15-én, azaz szerdán folytatódik a Geoszerdák programja a Tatai Várban, ezúttal Kürti Dóra előadásával. Az este 6-kor kezdődő esemény címe Szigetkör izlandi módra, bemutatkozik a tűz és víz országa Amerika és Európa határán.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka eleinte a nyugati ország félben és északon várhatóak elszórtan csapadékgócok, szerdán országszerte napsütéses idő várható, gyenge vagy mérsékelt gomoly felhőzettel. A hőmérséklet holnap reggel 18, délután pedig 31 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Pink Panthers és Zala Larsson, a közösük a Stateside itt a 10. helyen. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját folytatom nem annyira hétköznapian. Egészen 8-ig pörögnek az amerikai kedvencek, és jön mindjárt a visszatek rovat benne Robin Sick és Pharrell Williams. Itt lesz a Blurred Lines, érkezik DJ Yellow és a Light Session 2 órájában, előtte pedig Oliver Wilde, aki majdnem megfulladt egy jelenet forgatása közben. Nos, a részletek mindjárt, addig a The Chemical Brothers Tuti, na meg Zombr és a Homewrecker, mert hogy most a 9-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem is az amerikai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

Forrás Charter. Este 6-tól 8-ig. A 8.

Chemical Brothers az Apexből, a Go szólt, a hetediken pedig Bruno Mars újdonsága a Csúdi szép lassú. A Risky dal volt a tiétek, ez a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok a hétköznapi slágerlista. Mondom a menetrendjét, hétfő Európa, kedd Amerika. Ez van ma a szerda hazai legjobbak. Csütörtök internet péntek dance chart, és ha már emlegettem a keddet, jöjjön 2013-ból Remy Sik és Pharrell Williams közöse. Akkor ez volt az első. Itt a Blurred Line.

Mary Froze és a Momento, nagyon jó kis Afro House. Kedd amerikai lista, a chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Bruno Mars ugyancsak a lassú után egy picivel pörgöse.

Tama Impala és Jenny Kollab Dracula a negyedik helyen a héten. Ez a charter. Köszönöm, hogy velem tartasz. Az amerikai listát egészen 8-ig kapod, mindjárt a legjobb 3-ban vagyunk. Olivia Dean készülődik. Megdöbbentő kulisszatitkot árult el egyik korai filmszerepéről. A színésznő az Entertainment Weekly interjú sorozatban mesélte el, hogy a 2006-os Végzetes kitérő című horrorfilm forgatásán egy víz alatti jelenet közben valóban majdnem megfulladt. Nos, a szerep kedvéért búvárkodást és légzés-visszatartási technikákat kellett elsajátítania, ám az egyik felvétel során eltévedt a víz alatti alagútban, majd nagy mennyiségű vizet lélegzett be. Na, mivel a karaktere éppen fuldoklott a jelenetben, a stáb eleinte azt hitte, csupán kiválóan alakít. Végül aztán az operatőr felismerte a veszélyt, félretette a kamerát és a segítségére sietett. No, és ami meglepő, végül bekerült a film végleges változatába ez a jelenet. Jaj, szegény lány! Mesterséges lélegeztetés volt? Remélem. Olivia Dean, ő jön a harmadik, a Man

Ariana Grande a második helyen, a Hate That I Made You Love Me ebben a pozícióban. Te a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt voltál, maradj, mert hogy már is az első helynél vagyunk, tele vagyunk Oliviákkal. Most éppen Rodrigo a porondon,

0: Az első ezen a héten Olivia Rodrigo, no és persze a Drop Dead. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal. Itt lesznek a hazai kedvencek. No, meg Kashmir, aki ismét bebizonyította, hogy az ő zenéje több, mint egyszerű veretés. No, de hogy mi a történet, holnap megtudjátok. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Yellow lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez ideig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Műszaki mentéseknél és szabadtéri tüzek oltásánál is helytálltak a vármegyei tűzoltók. Több százan érkeztek Vértes Somlóra, a Sarlós Boldogasszony búcsúra. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza az Alexandros Muay Thai Gym versenyzői. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. július 14-én, kedden este 8 órakor. Műszaki mentéseknél és szabadtéri tüzek oltásánál is helytáltak a vármegyei tűzoltók. Letért az úttestről és árokba hajtott egy autó július 10-én kora reggel a 10-es főút Nyergesújfalu és Tát közötti szakaszán az 50-es kilométernél. A balesethez a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók vonultak. Az egység áramtalanította a személygépkocsit, és annak egyedül utazó sofőrjét feszítővágó segítségével kiszabadította a járműből. A helyszínre mentő érkezett. Betonkerítésnek ütközött, majd az út melletti sportpálya szélén állt meg egy személygépkocsi július 9-én este Tokodon, a Liszt-Ferenc utcában. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, biztosították, majd átadták a rendőrségnek a helyszínt. A benzinüzemű gépjármű nem képzett forgalmi akadályt. A 11-19-es út mentén Bajnáról Nagycsepp felé 5 hektáron tarló és 9 körbála égett aznap délután. A bajnai, nyergesújfalui és esztergomi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, 2 vízsugárral, kéziszerszámokkal és egy tárcsázógép, valamint egy lajtoskocsi segítségével oltották el a tüzet. Tarló éges szintén 9-én este Nasszájon, a 81-34-es út mellett egy körbetárcsázott területen. A komáromi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral, kéziszerszámokkal avatkoztak be. Senki ne dobjon el parázsló cigarettacsikket, senki ne gyűjtson rá mezőgazdasági munkagépek vezető fülkéjében, gabonatáblán vagy amellett. Sok esetben keletkezik tűz mezőgazdasági munkálatok közben, ezért fontos, hogy a gazdák rendszeresen olajozzák, zsírozzák a munkagépek forgó, súrlódó alkatrészeit, mert a felforrósodott részek könnyen meggyújtják a munka közben rájuk rakódott növényi törmeléket, és ezzel az egész gabonatáblát, közölte honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nyári hőségben is sokan fogyasztanak koffeines italokat. Kávéból napi egynél, kettőnél többet ne ígyunk, hívta fel a figyelmet Barnán és Usa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikós.
2: Próbáljuk meg ezt is mértékkel fogyasztani. Nyilván jól tud esni egy jeges kávé, vagy ki miért szeret, de hogy azért ezt is napi egynél, kettőnél semmiképp ne ígyunk többet, és óvaintenék mindenkit, ha el is csábolunk egy-egy energiaitalra, azt ne ígyuk meg rövid idő alatt, mert nagyságrendekkel nagyobb a koffein tartalma, mint egy kávénak, és ugye alapból is megemeli a pulzusunkat. Most ebben a melegben, amikor amúgy is küzdünk, hogy próbáljuk tartani nyilván a hőmérsékletünket, mindenki el tudja gondolni, hogyha 36 fokos a testünk, és kint 42 fok van, akkor azért az nem kis energiát visz el, és még erre ráterhelünk egy nagyon mennyiségű koffeinnel, az a szívünket és a keringésünket is nagyon meg fogja terhelni. Ha meg még alkoholt is iszunk mellé, akkor még jobban.
1: Tatán 2 fixen telepíthető új Trafipax beszerzését tervezik, amelyeket üzemeltetésre a tatai rendőrkapitányság kapna meg. Az erről szóló előterjesztés a júniusi képviselőtestületi ülésen került a képviselők elé, számolt be róla a kemma.hu. A tatai rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetések alapján 2 helyszínt jelöltek ki. Az egyik Agostyánban a Tardos felől érkező bevezető úton lenne, a másik pedig a Kakas utcában a Komárom felől érkező bevezető szakaszon. A helyszínek kiválasztásánál rendőrségi tapasztalatokat, lakossági jelzéseket és önkormányzati képviselői javaslatokat is figyelembe vették. Több százan érkeztek július 5-én a Vértes Somló római katolikus plébánia legnagyobb szabású vallási eseményére, a Sarlós Boldogasszony búcsúra a környékbeli falvakból és távolabbról, Tatabányáról, Környéről, Várgesztesről, Budapestről, Polgártiból, Székesfehérvárról, Csömörről és Zsámbékról. Idén is megtelt a templom téren felállított rendezvénysátor hívekkel, zarándokokkal, A templom téri rendezvény sátorban Piszterer Zsuzsanna, Vértes Somló díszpolgára német és magyar nyelven ismertette röviden a kegyhely történetét. A rendezvény sátorban a megjelentek között a Vértes Somló római katolikus plébánia meghívására helyet foglalta a három egyház község Vértes Somló Várgesztes környe polgármestere, Neokum Krisztián, Ekné Csákváré Valéria, Beke László, valamint Tunyiné dr. Bertalan Judit, Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Takács Károly oroszlány polgármestere. Vértes Somló a gyermekeket váró, gyermekeket hordozó családok zarándokhelye is. A Szent Misét követően a kegytemplomban ünnepélyesen helyezték el azokat a hálaszíveket, melyeket a Vértes Somlói Szűz Mária közbenjárásáért készítettek a gyermekáldásban részesült családok. Idén 12 született gyermek szülei helyezték el a hálaszíveket nevükkel, születési dátumukkal, velük együtt már 129 hálaszív látható a kegytemplomban, ahol 2017-től gyűlnek. Kora délután a gyermekeket kreatív kézműves foglalkozás várta a sátorban, majd a kulturális program során a várgesztesi német nemzetiségi dalkör, a Vértes-somlói alapfokú művészeti iskola zenekara, a környei német nemzetiségi dalkör, a Vértes-somlói német nemzetiségi gyermektánccsoport, a Vértes-somlói dalkör és a Schemlinger Musikanten lépett színpadra. A Sarlós Boldogasszony búcsút kora este Rohrbacher János atya celebrálásában zárta mise Vértes-somlón, számolt be a község a honlapján. Minden csütörtökön 15 és 18 óra között várja a sakkozni vágyókat a Csesztergom a Heliser József városi könyvtárban, Esztergomban. A legközelebbi alkalom július 16-án lesz. A program teljesen ingyenes, sakktáblák, sakkórák vannak készletem. És végül sport. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza az Alexandros Muay Thai Gym versenyzői a július 4-én a németországi Arnsbergben megrendezett WTKA világjátékokról. A rangos nemzetközi megmérettetésen több mint 20 ország sportolói léptek tatamira és ringbe különböző szabályrendszerekben. A komáromi harcosok a WFM Muay Thai szervezet égisze alatt is bizonyították felkészültségüket, és két bajnoki övet is hazahoztak. Szilágyi Erika a 61 kg-os Muay Thai kategóriában diadalmaskodott, megszerezve a bajnoki övet. Boglár Dominik pedig kivételes teljesítményt nyújtott, 89 kilóban nem csak Muay Thai, hanem Thai Box szabályrendszerben is bajnoki címet szerzett, így két bajnoki övvel zárta a világjátékokat, számolt be Komárom városa honlapján. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Induljon a Light Session a Forrás Rádió Mix

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szövetség, ami marad.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább! Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással! Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A lemezjátszóknál DJ

0: reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt még egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb.
1: Ez a

0: mára ennyi volt a Light Session.
1: A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése.
2: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Volt, ami volt, már régen elmúlt. Lementem az emlékedet. Akatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma. Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt

jobban tapad, mint a rágó a cipő talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled. They say that we're just stupid and young. I say they're wrong.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden

0: hagyjam.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira!

Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!